Kezdjetek szeretni, hogy legyen mind nevetni.

Kezdjetek nevetni, csak semmi melodráma. Senki bele nem hal, még komédiába. Ripacsok színészet, az élet a diéta. Minek őre ment

0: énekelheted.
1: Vagy inkább csak dúdolod.
2: Ez is egy hazai, a Best FM-en.
0: A Best FM-en.

lehessek. A csodákban téged, téged meg a csodákban kereslek. Régi hibákban többé ne essek.

0: street. You said forever, now I drive alone past.
1: A jó zene örökre szól. Best FM Rádió.

0: hétvégi pihenéshez is.
1: Best FM.
0: Mindig veled.
2: Elindult Debrecen ingyenes nyári gyermekfelügyeleti programja. Több mint 600 népművészeti alkotás látható a városban, már szedik a korai kajszi barackokat. Hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Elindult Debrecen ingyenes nyári gyermekfelügyeleti programja. Az önkormányzat augusztus 14-éig várja az általános iskolásokat a Bolyai János általános iskolába, ahol a nyár folyamán mintegy 250 gyermek számára biztosítanak felügyeletet. A gyerekeket kézműves foglalkozások, sport és közösségi programok, kirándulások, valamint zumba is várja, a sajátos nevelési igényű gyermekek számára pedig külön csoportot indítottak. A szülőknek csak az étkezési térítési díjat kell fizetniük, a programot az önkormányzat több mint 20 millió forinttal támogatja, írja a De Hír. Több mint 600 népművészeti alkotás látható Debrecenben. Az Élő Népművészet című kiállítás a Kölcsei Központban nyílt meg, az Országos Népművészeti Seregszemle részeként. A tárlaton az Észak-Alföldi régió 104 alkotójának munkáit mutatják be. A látogatók egyebek mellett hímzett textileket, faragott pásztorbotokat, lószerszámokat és más kézműves alkotásokat is megtekinthetnek. A kiállítás célja, hogy bemutassa a hagyományos népi mesterségek ma is élő, folyamatosan megújuló kulturális értéket képviselnek, írja a De Hír. Már szedik a korai és középérésű kajszi barackokat. A hazai termés fele friss fogyasztásra, a másik fele feldolgozásra kerül. Magyarországon csak nem 5500 hektáron termesztenek kajszit. Az idei termés mennyisége azonban térségenként jelentősen eltér, mondta a rádiónknak Mártonfi Béla, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti tanácsadója.
3: Vannak termőtájak, ahol elég normális termés, és a fagy kevésbé érte, és a klímaváltozás kevésbé érte ezt a terület. Ilyen például a Somogyi vagy a Tolnai körzet némely helyen Pest megyében, de ugyanakkor a Dunatisza közén, Bács-Kiskun megyében vagy Borsodaba-Üzemplénben ott nagyon fagykárok és lehűlés volt, úgyhogy ez a termés befolyásolja. Az utóbbi 5-6 évben nagyon nagy fagykárok érték ezt a területet, így az átlag termés olyan 6-7 ezer tonna körül volt. Idén hasonlóra számítunk, esetleg 7-8 ezer tonnával.
2: A tikasztó meleg után pár fokos lehűlés jellemzi a hétvégét, legtöbb 28 Celsius fok lehet Debrecenben és a térségben, és éjszakára már 12 Celsius fokig is lehűlhet a levegő. Egy hidegfronti hatás vonul végig a térségünkben is, ennek hatására majd kedden, szerdán akár zápor is jöhet, addig pedig marad a változékony, jórészt felhős napos idő.

0: a Best FM-en.
1: A Best FM-en.
2: Bölcsészeket avattak a Debreceni Egyetemen, megkezdődött a debreceni Svetics Bérház felújítása, megvan az év fagylaltja. Hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Friss diplomás bölcsészeket avattak a Debreceni Egyetemen. A bölcsészettudományi kar diplomaosztóin több mint 800 végzős vehette át oklevelét a főépület díszudvarán. Az alapképzésben végzett hallgatók különböző szakokon, többek között kommunikáció, magyar, történelem és nemzetközi tanulmányok területén zárták le tanulmányaikat. Az ünnepségen elismeréseket és hallgatói kitüntetéseket is átadtak, közölte rádiónkkal az egyetem sajtóosztálya. Megkezdődött a debreceni Svetics Bérház felújítása. A Piac utca 43-as szám alatti csaknem 100 éves épület homlokzata az önkormányzat épített örökség felújítási programjának részeként újul meg. A mintegy 400 millió forintos beruházás felét a város finanszírozza. A felújítás során korszerűsítik az utcafronti részt és teljesen megújul a homlokzat is. A Svetics Bérház 1930-ban épült, és a bérleti bevételeiből hosszú éveken át a Svetics Leányzat Nevelő Intézet működését támogatták, számolt be róla a HAON. Átadták a városi kitüntetéseket Derecskén, a Város Hete program sorozat részeként rendezett ünnepi képviselőtestületi ülésen ismerték el a település kiemelkedő diákjait és a városért dolgozó szakembereket, számolt be róla a HAON. Megvan az év fagylaltja. Az idei versenyen 5 kategóriában 72 fagylaltot értékelt a zsűri. A fődíjat a budapesti Mikrokozmosz fagyizó Szólea Fantázia nevű alkotása nyerte el, mondta rádiónknak Erdélyi Balázs, a Magyar Cukrász Ipartestület szakmai elnöke.
3: Egy tejmentes kókuszszorbé, gyömbéres kurkumás mandarinos barigátóba, amiben még egy kis yuzu és ananász is került, kókuszos ropogóssal is megszólta a fagyit, trópusú ízvilág nyert. Egy ilyen versenyre mindenki picit próbál előrukkolni valami izgalmas alapanyaggal. Az összes Magyarországon őshonos gyümölcsöt is felhasználták. A som vagy a vacamóca volt különlegesebb. A balzsamecet és a nyári szarvasgomba is belekerült egy-két fagyiba. Egy ehető erdő kategóriát is hirdettünk. A lucpúderig vagy a luckéregig tölgymakot is tettek a fagylaltba, úgyhogy ez egy nagyon kreatív kategória volt.
2: A tikasztó meleg után pár fokos lehűlés jellemzi a hétvégét, legtöbb 28 Celsius fok lehet Debrecenben és a térségben, és éjszakára már 12 Celsius fokig is lehűlhet a levegő. Egy hidegfronti hatás vonul végig a térségünkben is. Ennek hatására majd kedden, szerdán akár zápor is jöhet, addig pedig marad a változékony, jórészt felhős napos idő.

0: Debrecen zenei kedvencei.
1: A mi kedvencei!
0: Megállás nélkül.
2: Ez a Best FM.
3: Csónakos. Itt leszek. Barabás.
4: Itt leszek.
3: Nemecsek.
5: Itt leszek.
3: Leszik.
5: Itt leszek.
3: Richter.
6: Itt leszek.
3: Weiss.
7: Itt leszek.
3: Csele.
8: Itt leszek.
3: Kolnai.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tisza ajtóablak. A hely, ahol mindig többet adnak. Tisza ajtóablak. Böszörményi út 178.
2: Az Auchanban mindig megéri tankolni, mert a mindig alacsony üzemanyagárak mellett most 10% kedvezményt adunk a következő bizalomkártyás áruházi vásárlásodhoz. Részletek az auchan.hu/kuponakció weboldalon. Irány az Auchan, spórolj okosan!
3: Veszélyt rejthetnek a kukák, erre figyelmeztet az AKSD, 4 jármű ütközött Hajdú, Szoboszló és Kaba között. Több mint 600 népművészeti alkotás látható Debrecenben. Hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
4: Hírek a Best FM-en.
3: Egyre több szemetes edény pereme alatt találnak darásfészket, ezért figyelmeztetést adott ki az AKSD Kft. A társaság szerint a rovarok ürítés közben könnyen megcsíphetik a hulladékszállítókat, de a lakosságra is veszélyt jelenthetnek. A szolgáltató azt kéri, hogy a kukák kihelyezése előtt mindenki ellenőrizze az edény peremét, és ha darásfészket talál, gondoskodjon annak biztonságos eltávolításáról. Az AKSD szerint a meleg időjárás miatt egyre gyakoribbak az ilyen esetek, ezért óvatosságra kérik a lakosságot, írják Facebook oldalukon. 4 jármű ütközött Hajdú, Szoboszló és Kaba között, írja a Hajdú Press. 3 személyautó és egy kis teherautó karambolozott, a balesetben többen megsérültek. A helyszínre a Hajdú, Szoboszlói hivatásos tűzoltók és a mentők is kivonultak. A tűzoltók egy járművet áramtalanítottak, miközben a rendőrség helyszínelést végzett. A mentés idejére az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták. A rendőrség továbbra is arra kéri a közlekedőket, hogy vezessenek fokozott figyelemmel, tartsanak megfelelő követési távolságot, és mindig az út és forgalmi viszonyoknak megfelelő sebességet válasszanak. Több mint 600 népművészeti alkotás látható Debrecenben. Az Élő Népművészet című kiállítás a Kölcsei Központban nyílt meg, az Országos Népművészeti Seregszemle részeként. A tárlaton az Észak-Alföldi régió 104 alkotójának munkáit mutatják be. A látogatók egyebek mellett hímzett textileket, faragott pásztorbotokat, lószerszámokat és más kézműves alkotásokat is megtekinthetnek. A kiállítás célja, hogy bemutassa, a hagyományos népi mesterségek ma is élő, folyamatosan megújuló kulturális értéket képviselnek, írja a De Hír. Egy éve állt forgalomba Hajdú, Szoboszló első elektromos autóbusza. Az Ikarus 120L típusú jármű a zöld buszprogram támogatásával került a helyi közlekedésbe a MÁV csoportnál. Az e-busz az elmúlt egy évben több mint 36 ezer kilométert tett meg, és mintegy 31 tonnával csökkentette a város szén-dioxid kibocsátását a korábbi dízelbuszhoz képest. A jármű több helyi vonalon is közlekedik, csendesebb működése és korszerű felszereltsége pedig. Az utasok és a sofőrök visszajelzései szerint is kényelmesebb utazást biztosít, hozta a hírt a Hajdú Press. A tikasztó meleg után pár fokos lehűlés jellemzi a hétvégét, legtöbb 28 Celsius fok lehet Debrecenben és a térségben, és éjszakára már 12 Celsius fokig is lehűlhet a levegő. Egy hidegfronti hatás vonul végig a térségünkben is, ennek hatására majd kedden, szerdán akár zápor is jöhet, addig pedig marad a változékony, jórészt felhős napos idő.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Megnyílt Debrecen új prémium szépségszalonja, a L'Essence Deluxe. Fodrászat, műköröm, kozmetika és masszázs elegáns környezetben, professzionális L'Oréal és Kérastase termékekkel. Szent Anna 39-41. Időpontért keresd ránk a Facebookon. Hétvégén is nyitva.
2: Ajándék repeta akár olasz utazással. Júliusban rendelj kétszer a Bellozzo abban, és a harmadik főételre a vendégünk vagy. Sőt, ezzel esélyed nyílik arra is, hogy megnyerj egy felejthetetlen kétszemélyes olaszországi utazást. Látogass el a Bellozzo weboldalára a részletekért. Bellozzo pasta pizza vita.
3: Meleged van? Tisza ajtóablak! Gyere el új bemutató termünkbe, mert az árak most egy hétig befagynak! Hűsölj velünk a Böszörményi út 178 szám alatt, és az árak garantáltan hidegen hagynak. Tisza ajtóablak!
4: Munkahelyet váltanék, nem tudsz valami jó lehetőséget?
5: A ThyssenKrupp debreceni gyára tapasztalt gépkezelőket keres.
4: Miért éppen nálatok?
5: Egészséges munkakörnyezet, stabil munkahely és támogató csapat vár.
4: Hol jelentkezzek?
5: A ThyssenKrupp karrier oldalán, vagy személyesen a Rugó utcai telephelyünkön leadott önéletrajzoddal.

0: Mit jósolnak már a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: Kuhos, kénytelen lehet elszalasztani egy nagy lehetőséget, nincs megfelelő helyzetben, vagy éppen más foglalja le, vagy éppen mert anyagilag nem engedheti meg magának. Bika, jól lehet, ön nem tartozik a nagy álmodozók közé, most mégis hajlamos arra, hogy illúziókat kergessen, jól nézze meg a kiválasztottját, mert lehet, hogy nem is illenek egymáshoz. Ikre, vigyázzon a pénzére, hiszen ha most kezd rendbe jönni, nincs szüksége újabb kudarcokra, a céltudatos marad, most sok mindent elérhet, amit szeretne. Deák, alkalmas a mai nap szerződés kötésére, a magánéletében is beállhat egy kis változás, ami mindenképpen önnek kedvez majd. Oroszlán, a hét mostani felében anyagi ügyek miatt lehetnek csatái, ingóságai veszélybe kerülhetnek, minden önön múlik, ne hagyja magát belevinni olyasmibe, amivel nem ért egyet. Szűz, egy jó hír megvidámítja, ma örömében igyekszik mindenhol a partnere kedvét keresni, erre bizony gyakrabban is gondolhatna, és akkor teljes lenne a harmónia. Mérleg, ne izgassa magát apróságok miatt, és ne kapkodjon, könnyen hibázhat. Akármit mond, azt kétszer is gondolja meg, a családi béke érdekében kössön kompromisszumot. Skorpió, ne aggodalmaskodjon, és a problémái elől sem meneküljön képzelt betegségbe, könnyedebben kellene vennie az életet. Nyilas, megeshet, hogy főnöke igazságtalanul ítélkezik ön felett, nincsenek véletlenek, ha valóban így járna, a mostani eseményeket tekintse intőjelnek, beszéljen mindig megfontoltan. Bak, csendes, de nem unalmas napra számíthat, minél előbb végezzen a kötelezettségekkel, hogy utána élvezhesse az estét. Vízöntő, sziporkázó ötleteivel, remek elgondolásaival önvalóságos kincs, ha még nincs partnere, engedje, hogy valaki megkörnyékezze, most a kedvére van a társasági élet. Alak. Talán gondban van, mert nem tudja, hogy egyik kapcsolatának folytatása megírja a befektetendő energiát. Ez attól függ, mit szeretne kihozni belőle. Tanácsot most senki nem adhat, egyedül kell döntenie.

0: eszébe a reggelről? Egy gőzölgő kávé, egy forró fürdő, vagy a friss péksütemény illata? A reggel gondolata az élet nagy kérdéseiről minden nap 3.48 előtt a 104,6 MHz-en. Ébredjen kellemesen a Best FM-mel.
1: Keressünk segítőtársat a balsors elviseléséhez. Akkor sohasem leszünk egyedül, főként veszélyben nem, és nem zúdul ránk minden felelősség. Kettőre nem ront rá olyan bátran sem a balsors, sem a tömeg. Osszuk meg a terhet és a bánatot, mert az egyedül viselt szerencsétlenség kétszeresen elviselhetetlen.

0: FM-en. A Best FM-en.
1: Elindult Debrecen ingyenes nyári gyermekfelügyeleti programja. Több mint 600 népművészeti alkotás látható a városban, már szedik a korai kajszi barackokat. Hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Elindult Debrecen ingyenes nyári gyermekfelügyeleti programja. Az önkormányzat augusztus 14-éig várja az általános iskolásokat a Bolyai János általános iskolába, ahol a nyár folyamán mintegy 250 gyermek számára biztosítanak felügyeletet. A gyerekeket kézműves foglalkozások, sport és közösségi programok, kirándulások, valamint zumba is várja, a sajátos nevelési igényű gyermekek számára pedig külön csoportot indítottak. A szülőknek csak az étkezési térítés díjat kell fizetniük, a programot az önkormányzat több mint 20 millió forinttal támogatja, írja a De Hír. Több mint 600 népművészeti alkotás látható Debrecenben. Az Élő Népművészet című kiállítás a Kölcsei Központban nyílt meg, az Országos Népművészeti Seregszemle részeként. A tárlaton az Észak-Alföldi régió 104 alkotójának munkáit mutatják be. A látogatók egyebek mellett hímzett textileket, faragott pásztorbotokat, lószerszámokat és más kézműves alkotásokat is megtekinthetnek. A kiállítás célja, hogy bemutassa a hagyományos népi mesterségek ma is élő, folyamatosan megújuló kulturális értéket képviselnek, írja a De Hír. Már szedik a korai és középérésű kajszi barackokat. A hazai termés fele friss fogyasztásra, a másik fele feldolgozásra kerül. Magyarországon csak nem 5500 hektáron termesztenek kajszit. Az idei termés mennyisége azonban térségenként jelentősen eltér, mondta el rádiónknak Mártonfi Béla, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti tanácsadója.
2: Vannak termőtájak, ahol elég normális termés, és a fagy kevésbé érte, és a klímaváltozás kevésbé érte ezt a terület. Ilyen például a Somogyi vagy a Tolnai körzet némely helyen Pest megyében, de ugyanakkor a Dunatisza közén, Bács-Kiskun megyében vagy Borsodabaű-Zemplénben ott nagyon fagykárok és lehűlés volt, úgyhogy ez a termés befolyásolja. Az utóbbi 5-6 évben nagyon nagy fagykárok érték ezt a területet, így az átlagtermés olyan 6-7 ezer tonna körül volt. Idén hasonlóan számítunk, esetleg 7-8 ezer tonnával.
1: A tikasztó meleg után pár fokos lehűlés jellemzi a hétvégét, legtöbb 28 Celsius fok lehet Debrecenben és a térségben, és éjszakára már 12 Celsius fokig is lehűlhet a levegő. Egy hidegfronti hatás vonul végig a térségünkben is. Ennek hatására majd kedden, szerdán akár zápor is jöhet, addig pedig marad a változékony, jórészt felhős napos idő.

United-dal szólt nálunk, egy végső vallomást hallhattak. Jó reggelt, jó reggelt, jó reggelt. 8:45 lesz majd, és hát erre próbálunk ugye elindulni, ébredezni, majd lesz valahogy. Sok-sok üzenet már itt, a 6 óra magasságában feldobtuk embereknek a napját, erre reagáltak zeneileg. Köszönjük szépen, ezeket most sikerült így értelmezni, összerakni, egybegyúrni. Szóval jó helyen vannak, ez itt a Best FM, ahol Asher Dalával és Lil Jon közösével megyünk tovább. Ez a jel, ez nálunk a folytatás, Jennifer Lopez lesz majd, aki érkezik, és a Valmár felmételre természetesen Szikorával. Úristen, ezünk egy picit, jó reggelt, jó reggelt, jó reggelt. Málnás Oreo a torta, amiért harcolunk, majd a kisangyal jó voltából érnek bennünket ilyen csodák, úgyhogy figyeljenek majd bennünket, hiszen lesz majd a születésnaposokra is egy kis fény rá fog vetülni, úgy, ahogy a napsugarai most éppen szórják már azt a nyarat, amit vártunk egyébként abban a zimankós hidegben, aztán most meg várjuk, egy picit hűvösebb legyen, így van ez rendben. Yeah, Asher, Lil Jon, ez a Best FM.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Na, szia Debrecen! Június 15-től már két helyen vár az Invia Debrecenben. Új irodánk megnyílt a Pásti utcában. Tengerpart, városlátogatás vagy egzotikus kaland? Személyre szabottan segítünk megtalálni a neked való utazást. Invia Debrecen. Most már két helyszínen, ahol te választasz.
2: Az Auchanban mindig megéri tankolni, mert a mindig alacsony üzemanyagárak mellett most 10% kedvezményt adunk a következő bizalomkártyás áruházi vásárlásodhoz. Részletek az auchan.hu/kuponakció weboldalon. Irány az Auchan, spórolj okosan!
3: Ajándék repeta, akár olasz utazással. Júliusban rendelj kétszer a Bellozzo abban, és a harmadik főételre a vendégünk vagy. Sőt, ezzel esélyed nyílik arra is, hogy megnyerj egy felejthetetlen kétszemélyes olaszországi utazást. Látogass el a Bellozzo weboldalára a részletekért. Bellozzo, pasta, pizza, vita.
4: Tiszaajtó ablak, új helyen Debrecenben. Keressen minket a Böszörményi út 178 szám alatt.

Isten, ki ez a lányba, a már és Szikora közösét hallhattuk most. Jó reggelt, jó reggelt, jó reggelt, jó reggelt, Nagy Bogival is lesz, fogunk tovább menni. Ugye ma van a függetlenség napja, már ami Amerikát illeti, és hát ilyenkor rengeteg ünnepség és mindenféle tűzijáték, és sok-sok minden övezi ezt a dolgot. És hogy miért beszélünk róla? Azért, mert Amerika az a show-nak az országa. Tehát az gyakorlatilag az az ország, ahol minden tényleg a show-ról szól, és hogyha megnézzük, akkor a filmek zöme, meg minden, ami így eljut hozzánk, az onnan jön. Úgyhogy ezért is szoktunk Amerikáról egy picit talán többet beszélni, mint ami talán kellene, és ennek is megvan egyébként az érdekes megítélése, mármint hogyha megnézzük különböző komment szekciókat, hogy akkor mi van, meg miért akarjátok, meg miért vagytok ilyen amerikánerek, meg izé, és minden gondolatnál ez így meg tud ülni. Nincsenek jelentősége, annak viszont van, hogy ma vannak ünnepeltjeink, és hát nem csak Amerika ünnepel, hanem ma ünnepelnek az Ulrikok, a Babettek és a Svetlánák is. Isten éltesse őket sokáig. 4 perc múlva lesz majd 8:30, és hát tegnap azért történt egy ilyen érdekes sporttörténeti esemény, mert hogy játszottak, egyszerűen hihetetlen. A zöldfoki köztársasággal játszott Argentina. És hogy a vége 3-2 lett, de nagyon döcögve. Tehát egyszerűen hihetetlenül jól játszottak. Zseniálisan működött a dolog. 1-1 lett az állás nagyjából, aztán a hosszabbításba utána lőtt egy gólt gyorsan Martinez, így 92. percben, de 2 perccel a hosszabbítás után. Utána egál lett, mert hogy López Cabral úgy döntött, hogy majd akkor ez nem úgy van. És a végén ugye meghozta Argentina 3-2-t, de valami eszméletlen nagy munkával egy olyan zöldfoki köztársaságról beszélünk, ahol 550 ezeren laknak. És a világ egyik nagy futball nagyhatalmával, ahol Lionel Messi még mindig játszik, Argentina egyszerűen remegett. Nem volt egyszerű dolguk egyáltalán. Ilyen és ezt azon csodák is vannak egyébként a világbajnokságon, úgyhogy ennek is lehet örülni, amikor az ember egy picit már besokal a világbajnokságról, hogy mindenig erről szól minden, azért, mert csodák vannak benne, úgyhogy ezért is nézegetjük ezeket. És hogyha valaki esetleg még nem lenne annyira jól, mert mondjuk a zöldfoki köztársaságnak drukkolt, aki tegnap ugye kiesett a világbajnokságból, akkor neki szól Nagy Bogi és Dezs Dala, jól leszek újra.

0: Dave, ez szólt nálunk. Jó reggelt, jó reggelt, jó reggelt. Jönnek a kérdések közben. Szia, szerinted meddig jutottunk volna a válogatotta? A magyar válogatotta, vagy meddig? Attila, hát nem tudom, akármeddig. Azt látom, hogy a kis csapatoknak egyébként sokkal nagyobb esélyük van, mert a nagyok ilyen nagy stratégián gondolkodnak, és az energiájukkal spórolnak. Aztán látjuk, hogy egyenes kiesésnél lehet az energiával spórolni, de aztán megjön egy ilyen zöld foki kis csapat, akik egyszerűen zseniálisok. És hát az, hogy a futball ahogy változik, és én nem vagyok szakértő, csak figyeli az ember az eseményeket, és azokat mondom, amiket hallok másoktól, hogy ugye annyira atlétikus lett a futball, hogy miért ne afrikai srácok eszméletlenül tudtak mindig futni. Aztán ez egy kis tudással azért párosul, mert akik ügyesebbek onnan, valahogy bekerülnek Európába, és itt a nagyligákba játszanak, még akkor is, ha csak a cserepadon ülnek, és sok mindent megtanulnak a futballról, és nagyon jók lesznek. Ezt láttuk mondjuk tegnap is, meg ezt látjuk úgy ámblok, ha Afrikát nézzük, azért a 8-at döntőkig próbálunk eljutni valahol, és itt a 16-ba jutás környékén is egyébként olyan dolgok történnek, hogy valami szenzációs. Tehát, hogy igen, jó, van benne valami érdekes. Elképzeltem azt a képet, amikor a kisangyal cukrászda próbálja összerakni a málnás oraú tortát, és hát ugye ott két szigetről van szó, és valami nem jön össze. Egyszerűen nem akar sikerülni az a málnás oraú torta. Írtak nekem a kismandulája, vagy kisangyalék, hogy tegnap voltak egy zseniális rendezvényen, és hogy nagyon jól érezték magukat kökénnyel, és hogy lehetne egy kökény. Aztán arra gondoltam, hogy akkor legyen valami olyan kökénydal, ami nagyon tipikus, és hogyha már itt járunk és tipikus kökénydaloknál, akkor van egy dal, ami úgy indul, mint a tényleg próbálnátok összeilleszteni az oreónak a két felét, és ott valami nem sikerül, mert ott a szigetek eltávolodnak egymástól. Valami ilyesmire gondolok közben, de hát valami más fog nektek eszetekbe jutni erről szerintem. Úgyhogy Kökény Attila a folytatás. Nincs semmi másom.
1: Valami nem sikerült, szigetünk messze került, sehol nincs ma helyem, ezernyi arc mind idegen.

0: mondom, hogy minden mai névnap most köszöntöttem már. Nagyon nagy munkám volt ebben, de megtettem, amit meg kell. Nem hihetetlen, hogy mennyire telik az idő. Valahogy zenével tudjuk falni az órákat, és hogy már itt vagyunk a 9 óra tövénél valahol, úgyhogy itt az ideje, hogy köszöntsük a szerencsés névnaposokat, szóval az összes Úrik nevű ismerősömet köszöntöttem. Egyetlen egy Úrik jut eszembe, és ez az egyetlen egy Úrik, aki most így hirtelen a fejemben van, neki is a vezeték neve, ő Lars Úriknak hívják, a Metallica dobosáról beszélünk, szóval, hogy igazából nem nagyon ismerek Úrikokat, de tudom, hogy vannak, úgyhogy Isten éltesse őket, tényleg nagyon szívből mondom.
1: Köszöntjük Ulrik nevű hallgatóinkat! Az Ulrik férfi név a német Ulrik névből származik. Elemeinek jelentése birtok és hatalmas uralkodó. A név legismertebb tulajdonosai Cillei Ulrik hadvezér, német birodalmi herceg, Ulrik Hönes német labdarúgó edző, és természetesen önkedves Ulrik, aki a rádiót hallgatja.
0: Na hát, és akkor kedves Úrikok, hogy esetleg lemaradtatok volna a köszöntésetekre, akkor nektek szól a dal is. Don't worry, be happy. Véletlenül se legyetek szomorúk. Persze, legyetek vidámak, az kell. Bobby meg Ferin itt volt Debrecenben egyébként, és volt itt koncertje. Nagyon durva, ő egy ilyen művészek művésze. Rengeteg hangszert szólaltat meg, de mindenféle dolgot, és hogy zseniális a pali. Egyetlen egy dal van, amit nem szeret, és arra nem is annyira büszke, az a Don't worry, be happy, hihetetlen. Pedig jó.

0: You realize that when you lose them, never let them escape.
1: Reggae-ra szól nálunk, Day by Day ez a dal címe, mert Maroon 5 nálunk a következő van One Night, vagy lehet, hogy nem, szóval szavazni kellene, egyest küldjönek, a Maroon 5 szeretnél. A kettesre Taylor Swift fog indítani, hogyha valakinek esetleg tetszik, akkor küldj el a kettest. Aki pedig mondjuk egy Jack Jones-ra ülne föl, ő küldje el nekünk a 3933-104-6-ra a hármas számot. Most pedig 2 perce 9 óra után jövünk a friss hírekkel, ez a Best FM.
2: Bölcsészeket avattak a Debreceni Egyetemen, megkezdődött a debreceni Svetics bérház felújítása, megvan az évfagylaltja. Hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
3: Hírek a Best FM-en.
2: Friss diplomás bölcsészeket avattak a Debreceni Egyetemen. A bölcsészettudományi kar diplomaosztóin több mint 800 végzős vehette át oklevelét a főépület díszudvarán. Az alapképzésben végzett hallgatók különböző szakokon, többek között kommunikáció, magyar, történelem és nemzetközi tanulmányok területén zárták le tanulmányaikat. Az ünnepségen elismeréseket és hallgatói kitüntetéseket is átadtak, közölte rádiónkkal az egyetem sajtóosztálya. Megkezdődött a debreceni Svetics bérház felújítása. A Piac utca 43-as szám alatti, csaknem 100 éves épület homlokzata az önkormányzat épített örökség felújítási programjának részeként újul meg. A mintegy 400 millió forintos beruházás felét a város finanszírozza. A felújítás során korszerűsítik az utcafronti részt, és teljesen megújul a homlokzat is. A Svetics bérház 1930-ban épült, és a bérleti bevételeiből hosszú éveken át a Svetics Nevelő Intézet működését támogatták, számolt be róla a HAON. Átadták a városi kitüntetéseket Derecskén, a Város Hete programsorozat részeként rendezett ünnepi képviselőtestületi ülésen ismerték el a település kiemelkedő diákjait és a városért dolgozó szakembereket, számolt be róla a HAON. Megvan az év fagylaltja. Az idei versenyen 5 kategóriában 72 fagylaltot értékelt a zsűri. A fődíjat a budapesti Mikrokozmos fagyizó Szólea Fantázia nevű alkotása nyerte el, mondta rádiónknak Erdélyi Balázs, a Magyar Cukrász Ipartestület szakmai elnöke.
4: Egy tejmentes kókuszszorbé, gyömbéres kurkumás mandarinos barigátóba, amiben még egy kis yuzu és ananász is került, kókuszos ropogóssal is megszólta a fagyit, trópusú ízvilág nyert. Egy ilyen versenyre mindenki picit próbál előrukkolni valami izgalmas alapanyaggal. Az összes Magyarországon őshonos gyümölcsöt is felhasználták. A som vagy a vacamóca volt különlegesebb. A balzsamecet és a nyári szarvasgomba is belekerült egy-két fagyiba. Egy ehető erdő kategóriát is hirdettünk. A lucpúderig vagy a luckéregig tölgymakot is tettek a fagylaltba, úgyhogy ez egy nagyon kreatív kategória volt.
2: A tikkasztó meleg után pár fokos lehűlés jellemzi a hétvégét, legtöbb 28 Celsius fok lehet Debrecenben és a térségben, és éjszakára már 12 Celsius fokig is lehűlhet a levegő. Egy hidegfronti hatás vonul végig a térségünkben is, ennek hatására majd kedden, szerdán akár zápor is jöhet, addig pedig marad a változékony, jórészt felhős napos idő.
1: Köszi, találkozunk a következő órában. Maroon 5 rá szavazhatok a legtöbben. One More Night, ez nálunk a következő, itt a Best FM-en. Jó reggelt!

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Munkahelyet váltanék, nem tudsz valami jó lehetőséget?
2: A ThyssenKrupp debreceni gyára tapasztalt gépkezelőket keres.
1: Miért éppen nálatok?
2: Egészséges munkakörnyezet, stabil munkahely és támogató csapat vár.
1: Hol jelentkezzek?
2: A ThyssenKrupp karrier oldalán, vagy személyesen a Rugó utcai telephelyünkön leadott önéletrajzoddal.
3: Az Auchanban mindig megéri tankolni, mert a mindig alacsony üzemanyagárak mellett most 10% kedvezményt adunk a következő bizalomkártyás áruházi vásárlásodhoz. Részletek az auchan.hu/kuponakció weboldalon. Irány az Auchan, spórolj okosan!
4: Tiszaajtó ablak, új helyen Debrecenben. Keressen minket a Böszörményi út 178 szám alatt.

Orsizunk egy picit, ha lemegy a nap, ezzel szállunk a következő 4 perc múlva lesz 9:30 majd, és hát közben jönnek az üzenetek Dél-Afrikáról, szégyeljétek magatokat. Azt írta valaki, hogy az afrikai csapatok valószínűleg rasszisták, mert alig van köztük fehér játékos. Széne Attila, hallatlan vagy, már nem szabad ilyet, 20-26 lehet, nem beszélünk ilyen dolgokról. Nem, nincsenek ilyen, nincsenek már színek, meg nemek, meg semmi nincs, ezt jól kell kezelnünk, értsétek meg. Ez egy más világ. Viszont, ami nem változik a Best FM-en, az az, hogy lehet hozzánk csatlakozni még mindig a születésnaposokkal, és ha már függetlenség napja, akkor akik ezek napon születtek, akár ma, vagy sok-sok évvel ezelőtt, őket regisztrálják a bestfmdebrecen.hu-n keresztül. Úgyhogy ezt tegyétek meg, hiszen a kis angyalnak a málnás oreó tortája az várja, hogy valaki ezt hazavigye. Jó, és a következő óra elején meg fog történni a varázslat. Ez mindenképpen így lesz. Gagzda Zoli! 60 éves lett, csak szólok. Tehát, hogy nem is értem. De mindegy. Szóval ebben a dalban az Orsi, ha lemegy a nap, amit igen, esküvőkön is olykor, csak mondom halka, hát ha hallja valaki. Ebben van szerintem a legkomolyabb regbetétje. Úgy gangsta, hogy nincs is benne csúnya szó. Úgyhogy figyelem, felhangosítjuk a rádiót, és indul.

Picit retróztunk, most pedig elindulunk egy egészen más, nem hiszem el. Mi történt az mondjon le a zenei szerkesztőnk, azonnal felszólítom, hogy mondjon le a zenei szerkesztő. Hát ami itt történik, nem, el se hiszem, ne haragudjanak, elnézést kérek, meg fogom adni az elérhetőségét. Ez történt, bocsánat, nekem kellemetlen, de egyébként volt ennek egy korszaka, tehát hogy túlzottan nem bántjuk, csak hogy most így benne vettem volna a lendületbe, hogy valami felpörögjön, de most zeneileg a zenei szerkesztő egy picit oda tette magát, úgyhogy hát valami egészen más következik, mint ami eddig volt. Sot és Veső, szóljon hangosan az ének, ez a dal címe, úgyhogy ezzel megyünk most tovább, de nem, tényleg nem, tehát most ettől most nem kell a hídnak szaladni, jó? Egy perc múlva lesz 3:40, ez a Best FM.

Dám, ez volt a dal címe, Lotfi meg és a Burai fog érkezni. Soltész Rezső megérkezett. Köszönjük szépen Soltész Rezőt. A 3 éves kislányom a kocsimban közölte, anya, ne énekelj. Tényleg? Anya, ne énekelj, mert ez egy jó zene? Komolyan? Hát akkor örülök. Akkor mégsem. Jó, akkor megkérem a zenei szerkesztőnket, hogy mégsem mondjon le. Jó? Ne mondj le. Jó? Megmaradt a státuszod, ennyi. Döntött a nép, így döntöttünk. Lotfi Beg és Burai, ezzel megyünk tovább. Háborgó mélység jön, és egy pár perc múlva pedig jövünk a friss hírekkel, mert hogy ez a Mest FM, és ha már retrónál járunk, akkor mondjuk egy Sissi Kecs is lesz még. Igen, Sissi Kecs. Miért nem a Kecs jut eszembe egyből Sissiről? Mindegy, az egy másik világ volt.

0: Kecsének ad nekünk, Hellbreak Hotel, ez volt a dal címe, és amerre megyünk, az majd az Impala lesz, de előtte nézzük meg, hogy mik történtek a nagyvilággal. Jönnek a friss hírek a Besten.
1: Veszélyt rejthetnek a kukák, erre figyelmeztet az AKSD, 4 jármű ütközött Hajdú, Szoboszló és Kaba között. Több mint 600 népművészeti alkotás látható Debrecenben. Hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: Egyre több szemetes edény pereme alatt találnak darásfészket, ezért figyelmeztetést adott ki az AKSD Kft. A társaság szerint a rovarok ürítés közben könnyen megcsíphetik a hulladékszállítókat, de a lakosságra is veszélyt jelenthetnek. A szolgáltató azt kéri, hogy a kukák kihelyezése előtt mindenki ellenőrizze az edény peremét, és ha darásfészket talál, gondoskodjon annak biztonságos eltávolításáról. Az AKSD szerint a meleg időjárás miatt egyre gyakoribbak az ilyen esetek, ezért fokozott óvatosságra kérik a lakosságot, írják Facebook oldalukon. 4 jármű ütközött Hajdú, Szoboszló és Kaba között, írja a Hajdú Press. 3 személyautó és egy kis teherautó karambolozott, a balesetben többen megsérültek. A helyszínre a Hajdú, Szoboszlói hivatásos tűzoltók és a mentők is kivonultak. A tűzoltók egy járművet áramtalanítottak, miközben a rendőrség helyszínelést végzett. A mentés idejére az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták. A rendőrség továbbra is arra kéri a közlekedőket, hogy vezessenek fokozott figyelemmel, tartsanak megfelelő követési távolságot, és mindig az út és forgalmi viszonyoknak megfelelő sebességet válasszanak. Több mint 600 népművészeti alkotás látható Debrecenben. Az Élő Népművészet című kiállítás a Kölcsei Központban nyílt meg, az Országos Népművészeti Seregszemle részeként. A tárlaton az Észak-Alföldi régió 104 alkotójának munkáit mutatják be. A látogatók egyebek mellett hímzett textileket, faragott pásztorbotokat, lószerszámokat és más kézműves alkotásokat is megtekinthetnek. A kiállítás célja, hogy bemutassa, a hagyományos népi mesterségek ma is élő, folyamatosan megújuló kulturális értéket képviselnek, írja a De Hír. Egy éve állt forgalomba Hajdú, Szoboszló első elektromos autóbusza. Az Ikarus 120L típusú jármű a zöld buszprogram támogatásával került a helyi közlekedésbe, a MÁV csoportnál. Az e-busz az elmúlt egy évben több mint 36 ezer kilométert tett meg, és mintegy 31 tonnával csökkentette a város szén-dioxid kibocsátását a korábbi dízelbuszhoz képest. A jármű több helyi vonalon is közlekedik, csendesebb működése és korszerű felszereltsége pedig. Az utasok és a sofőrök visszajelzései szerint is kényelmesebb utazást biztosít, hozta a hírt a Hajdú Press. A tikasztó meleg után pár fokos lehűlés jellemzi a hétvégét, legtöbb 28 Celsius fok lehet Debrecenben és a térségben, és éjszakára már 12 Celsius fokig is lehűlhet a levegő. Egy hidegfronti hatás vonul végig a térségünkben is. Ennek hatására majd kedden, szerdán akár zápor is jöhet, addig pedig marad a változékony, jó részt felhős napos idő.
0: Köszi, Évi, nagyon figyeltem. Jó, tehát az a lényeg, hogy igen, 4 perc vagyunk 10 óra után, és hogy mi jön most egy kis vérszívás, Drakulával folytatjuk.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A mai születésnapi tortát a Kisangyal alkotja. Prémium sütemények és kézműves fagylalt egy helyen. Kisangyal. Minőség minden formában. Kisangyal.eu.
2: Tisza ajtóablak. A hely, ahol mindig többet adnak. Tisza ajtóablak. Böszörményi út 178.
3: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a diómintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemezbe zárt érték.

válaszolt nálunk, és amivel megyünk tovább, az Lady Gaga lesz, és tudom, hogy nagyon sokan várják, hogy mikor fogunk már, mikor derül ki, hogy a Málás Oreo torta kié lesz. Hát jó hírem van, pár percen belül ez meg fog valósulni. Előtte egy pici zenebona, figyeljen most már minden születésnapos, és már senkit ne regisztráljanak. Esélyük nincs rá, hogy bekerüljenek erre a listára, hiszen korábban kellett volna ezt kelni, de ugye 10 órakor zártuk le ezt a listát. Azt viszont hozzátenném halkan, hogyha valaki szeretné köszönteni, hogy állandóan mondjuk a szeretteit, akkor ezt megteheti egy napon, hogy beregisztrál előre 20 évre. Tehát, hogy minden családtagot bele lehet tenni, és akkor szépen megvannak, de ez nem azt jelenti, hogy minden napra, hanem amikor a születésnapja van nyilvánvalóan, de ezt meg lehet tenni ezen felületen keresztül, amit úgy hívunk, hogy Best FM Debrecen, ott pedig találnak egy tortát, és az a torta fog segíteni abban, az egy gombamúgy, igen, button. Szóval erre, hogyha rányomnak, akkor onnantól kezdve elindulnak ilyen különböző regisztrációs dolgok, és ennek segítségével nagyon jó lesz, mert hogy a születésnapos majd örül, hogy gondoltak rá. Közben meg lehet, hogy aznap el is felejtették. De mi a Best FM köszönteli fogjuk akkor is. Tehát ezért is jó. Ez egy ilyen kis időkapszula is lehet adott esetben. Lady Gaga folytatás, utána pedig jövünk a legszerencsésebb születésnaposokkal.

0: Egy jó dallal a munka is jobban pörög.
1: A munka is jobban pörög. Best FM. Best FM. Ha kell a plusz energia.
0: Ha kell a plusz energia.

0: Mit jósolnak mára a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: Kus, kénytelen lehet elszalasztani egy nagy lehetőséget, nincs megfelelő helyzetben, vagy éppen más foglalja le, vagy éppen mert anyagilag nem engedheti meg magának. Mika, jól lehet, ön nem tartozik a nagy álmodozók közé, most mégis hajlamos arra, hogy illúziókat kergessen, jól nézze meg a kiválasztottját, mert lehet, hogy nem is illenek egymáshoz. Ikrek, vigyázzon a pénzére, hiszen ha most kezd rendbe jönni, nincs szüksége újabb kudarcokra, a céltudatos marad, most sok mindent elérhet, amit szeretne. Nák, alkalmas a mai nap szerződés kötésére, a magánéletében is beállhat egy kis változás, ami mindenképpen önnek kedvez majd. Oroszlán, a hét mostani felében anyagi ügyek miatt lehetnek csatái, ingóságai veszélybe kerülhetnek, minden önön múlik, ne hagyja magát belevinni olyasmibe, amivel nem ért egyet. Szűz, egy jó hír megvidámítja, ma örömében igyekszik mindenhol a partnere kedvét keresni, erre bizony gyakrabban is gondolhatna, és akkor teljes lenne a harmónia. Mérleg, ne izgassa magát apróságok miatt, és ne kapkodjon, könnyen hibázhat. Akármit mond, azt kétszer is gondolja meg, a családi béke érdekében kössön kompromisszumot. Skorpió, ne aggodalmaskodjon, és a problémái elől sem meneküljön képzelt betegségbe, könnyedebben kellene vennie az életet. Nyilas, megeshet, hogy főnöke igazságtalanul ítélkezik ön felett, nincsenek véletlenek, ha valóban így járna, a mostani eseményeket tekintse intőjelnek, beszéljen mindig megfontoltan. Bak, csendes, de nem unalmas napra számíthat, minél előbb végezzen a kötelezettségekkel, hogy utána élvezhesse az estét. Vízöntő, sziporkázó ötleteivel, remek elgondolásaival önvalóságos kincs, ha még nincs partnere, engedje, hogy valaki megkörnyékezze, most a kedvére van a társasági élet. Alak, talán gondban van, mert nem tudja, hogy egyik kapcsolatának folytatása megírja a befektetendő energiát. Ez attól függ, mit szeretne kihozni belőle. Tanácsot most senki nem adhat, egyedül kell döntenie.

A Grindy szól nálunk Tate McRae dala, és ahogy ígértem, a születésnaposok végre gorcső alatt. Fenyvesi Karca Anikót köszönti férje, kisfia, 48 esztendősnek. Sok szeretettel köszöntjük kisfiammal, kedves feleségem, akire mindig lehet számítani. Nincs olyan, amit ne tudna megoldani. Segítőkész, ő az igazi nagybetűs anya. Nagyon jó. Ladányi Éva Mamuszt köszönti Lanácska, Poldika, Kiskareszom és Dórika. 66 esztendős lett. Nem mondok rá rímet, Isten éltessen. Mamuszt köszöntik nagy szeretettel, és hát mindenféle kedves szót küldtek neki. Bocsi, mami, ezt írták. Mama a Vidámparkban van a dzsungelvonatnál. Ó, tényleg? Na, az biztos aranyos. Küldjetek majd róla valamit. Fejér Bertalan szülei, testvére és gyermekei köszöntik. Most jön Németországból munkából is, várja a családja. Örülök nektek. Kovács Gyöngyit Mónika köszönti a születésnapján Álmos Zsolt. Kedves aranyos, hogyha kell, szigorú, és közel 50 bolt menedzsere. Hoppáré, hoppáré, hoppáré, gratulálunk. Olás Sándorné családja köszönti, 62 esztendős, nagyon örülnek neki, csodás anya és nagymama. Magyari Ágnes Virágot anya, apa és a tesók köszöntik. A kolozsvári Szapentia Egyetem. Jól mondtam, Szapentia vagy Szapentia, mindegy, valami ilyesmi. Táncművészeti szakos hallgatója egyébként. Gratulálunk. Nagy Krisztián Olivért köszönti édesanyja és párja Lali születésnapja. 17 éves sikeres ágazati vizsga után jöhet a Kressz és a BMW. Hajrá, sok boldog születésnapot. Fiamnak is venni kell, ennek 2 darab 2-es lett. Olyankor valami ajándék van, nem? Ez a gratulálunk a 2 darab 2-eshez, és ott valamit adni kellene. Biztos ilyenkor van valami. Na, hogy gondolkozok rajta. Pirohov Noel Andrást köszönti szülei, testvérei, 7 esztendős lett, és hát egy foci rajongóról beszélünk, úgyhogy biztos figyeli a VB-t. Bálint Zsuzsannát köszönti anyukája és apukája, Válai Mátét Animama, és Laci papa Animama. Erről az Anima a Sound System jutott eszembe egyből, de ez egyébként aranyos, 12 éves lett. Kismaja Oliviát mama és papa köszöntik, 7 esztendős, Olás Sándor pedig 89 éves. Gratulálunk! Na, elmondom a sorsát ennek a szülnapi tortának, mert tök érdekes. Ugye a kis angyal cukrászda várja, mindig dolgozik rajta, és hát egy málnás oraó tortát készítettek, ami fantasztikus, és hát várják, hogy eljön érte valaki. És a valaki, akinek el kéne érte jönni, az a Nagy Ágota. Gratulálunk, a család köszöntött, 20 éves vagy, vendégletes tanulsz, és a kampuszon ott leszel és dolgozol. Tök jó, vagy lehet, hogy bulizol, nem tudom. Ezt akartam tőled megtudni. De képzeld el, hogy mi történt, kedves Nagy Ágota. Üzenem a családodnak, hogy az jó, hogyha az ünnepednek legalább tudják a telefonszámát. Mert hogy egy másik telefonszámot adtak meg, úgyhogy 26-szor hívtuk fel a hölgyet, aki elmondta, hogy nem én vagyok a Nagy Ágota. Igen, nem én vagyok a Nagy Ágota. Úgyhogy kérünk benneteket, hogy kedves Ágota, hogyha tudod, akkor hívjál már föl bennünket, vagy a rokonjaid, vagy valaki, aki ott van a környéken, hogy be tudjunk egyáltalán regisztrálni erre a tortára, mert sikerült egy rossz telefonszámot oda tenni. Tudjuk, hogy az Erdő Sor utcán laksz, azt is tudjuk, hogy Nagy Ágotának hívnak, csak a telefonszám, amin el tudna érni az egész világ, azt mi nem tudunk, mert hogy rossz számot adtatok meg nekünk. Na szóval Ágota, Isten éltessem! 20 éves lett, mint ahogy a héten 20 éves lett a nagylányom, elsején, úgyhogy Isten éltesse, igen, ő a basszusgitárosa még mindig a 3/4 zenekarnak, nagyon büszke apuka vagyok, igen, és nagyon megnőtt. Hát 20 évvel ezelőtt, mikor bemondtam, meg így sírtam magamnak, hogy megszületett a kislányom, ahhoz képest, mert akkor még az volt, hogy nem izét hallgattak meg a Detet, meg Iron Maiden, meg ilyenek, hanem a Fehér Nyuszi Pinkin, meg ilyen olyan dalok voltak, hogy hihetetlen, és ez már elmúlt. Na mindegy, tankcsapda jön, rock a nevem, ők lesznek a kampuszon, persze.

0: Elindult Debrecen ingyenes nyári gyermekfelügyeleti programja. Több mint 600 népművészeti alkotás látható a városban, már szedik a korai kajszi barackokat. Hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Elindult Debrecen ingyenes nyári gyermekfelügyeleti programja. Az önkormányzat augusztus 14-éig várja az általános iskolásokat a Bolyai János általános iskolába, ahol a nyár folyamán mintegy 250 gyermek számára biztosítanak felügyeletet. A gyerekeket kézműves foglalkozások, sport és közösségi programok, kirándulások, valamint zumba is várja. A sajátos nevelési igényű gyermekek számára pedig külön csoportot indítottak. A szülőknek csak az étkezési térítés díjat kell fizetniük, a programot az önkormányzat több mint 20 millió forinttal támogatja, írja a De Hír. Több mint 600 népművészeti alkotás látható Debrecenben. Az Élő Népművészet című kiállítás a Kölcsei Központban nyílt meg, az Országos Népművészeti Sereg szemle részeként. A tárlaton az Észak-Alföldi régió 104 alkotójának munkáit mutatják be. A látogatók egyebek mellett hímzett textileket, faragott pásztorbotokat, lószerszámokat és más kézműves alkotásokat is megtekinthetnek. A kiállítás célja, hogy bemutassa a hagyományos népi mesterségek ma is élő, folyamatosan megújuló kulturális értéket képviselnek, írja a De Hír. Már szedik a korai és középérésű kajszi barackokat. A hazai termés fele friss fogyasztásra, a másik fele feldolgozásra kerül. Magyarországon csak nem 5500 hektáron termesztenek kajszit. Az idei termés mennyisége azonban térségenként jelentősen eltér, mondta a rádiónknak Mártonfi Béla, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti tanácsadója.
2: Vannak termőtájak, ahol elég normális termés, és a fagy kevésbé érte, és a klímaváltozás kevésbé érte ezt a terület. Ilyen például a Somogyi vagy a Tolnai körzet némely helyen Pest megyében, de ugyanakkor a Dunatisza közén Bács-Kiskun megyében vagy Borsodabaű-Zemplénben ott nagyon fagykárok és lehűlés volt, úgyhogy ez a termés befolyásolja. Az utóbbi 5-6 évben nagyon nagy fagykárok érték ezt a területet, így az átlagtermés olyan 6-7 ezer tonna körül volt. Idén hasonlóra számítunk, esetleg 7-8 ezer tonnával.
0: A tikasztó meleg után pár fokos lehűlés jellemzi a hétvégét, legtöbb 28 Celsius fok lehet Debrecenben és a térségben, és éjszakára már 12 Celsius fokig is lehűlhet a levegő. Egy hidegfronti hatás vonul végig a térségünkben is. Ennek hatására majd kedden, szerdán akár zápor is jöhet, addig pedig marad a változékony, jórészt felhős napos idő.

Emlékszel? Utolsó beszélgetésünket egy száguldó mentőautó szirénája szakította félbe. Megijedtem, mint mindig, ha valahol a sziréna felhangzik. Pedig akkor még nem tudtam, hogy számomra és számodra nagyobb veszély nem jöhet, mint hogy elhagyjuk egymást. Azóta sem feledtem el azt a délutánt. Egymást átölelve álltunk az utca forgatagában, mintha soha többé nem akarnánk elválni egymástól. De én egy erőltetett mosollyal kibontakoztam a karjaiból, lágyan megcsókoltalak, és fölényes, könnyed hangon azt mondtam: ne félj az elválástól. A távollét olyan, mint a szél. A kis tüzeket kioltja, a nagyokat fellobban.

Szászonyi Anna meg Bebe együtt énekeltek nekünk, de nem maradj Bebe, hanem hogy micsoda nő ez a férfi. És olyan tovább megyünk, David Guetta, Teddy Swims és a Gang Gang Gang, ami az egyik nagy kedvencünk egyébként, az egész tábunk nevében mondhatom, hogy Teddy Swims, amit művel, az valami hihetetlen, David Guetta pedig nyilván amihez hozzányolható sláger lesz. De a Teddy Swims, hát jó, oké, a Tonsenai is nagyon komoly, mert a női hangban egyébként szerintem pont a Teddy Swims kombóval zseniálisat szól, de ugye érdemes ezeket a zenéket figyelni, meg azért rákeresni ilyen karakterekre, mint a Teddy Swims, ami egyszerűen hihetetlen, polgárpukasztó, nem gondoljuk, hogy ez a hang onnan jön ki, abból az emberből, és egyszerűen ettől lesz valami egészen jó. Gang, gang, gang, ez a dal címe.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Megnyílt Debrecen új prémium szépségszalonja, a L'Essence Deluxe. Fodrászat, műköröm, kozmetika és masszázs elegáns környezetben, professzionális L'Oréal és Kérastase termékekkel. Szent Anna 39-41. Időpontért keresd ránk a Facebookon. Hétvégén is nyitva.
2: Tisza ajtóablak. Új helyen Debrecenben. Keressen minket a Böszörmény út 178 szám alatt.

Nem akarok untatni senkit a VB részleteivel, de nagyon izgalmas meccsekkel nézünk ma is. Kanada-Marokkó 19 órától, ugye 8-a döntőkről van szó, illetve Paraguay, Franciaország lesz majd, akik összemérik az erejüket a mai napon. Holnap pedig már jönnek a újabb és újabb meccsek. Brazília, Norvégia, Mexikó, Anglia, Portugália, Spanyolország. Júj, de nagyon durva. Izgulunk. Holnap ugye Brazília, Norvégia, aztán hétfőn lesz majd a Mexikó, Anglia és a Portugália, Spanyolország. Egyébként ebből a szempontból, hogy ugye Amerikára esett többek között a választás, ugye három ország oldotta meg ezt az egészet. Azt hiszem Kanada, talán Amerika és Mexikó, hogy ezen három területen ugye az időeltolódás miatt elég fura időpontokban vannak meccsek, úgyhogy a tisztelt munkavállalók mondjuk kicsit fáradtabbak lennek egy reggelen, akkor ez a VB miatt van, bocsássák meg nekik, benne van United, hajnal van, még a nap is más, erről szól a dal, ez jön most a Best Step.

Hello, apu, vedd meg. Szerintem úgy lenne jó az üzenet, hogy apu, ne vedd meg. Egyre több olyan dolgot veszünk meg, amit nem kéne megvenni, mert elveszük az álmokat. Úgyhogy erre is figyelnünk kell, majd ennek a részleteiről egyszer talán csinálunk egy ilyen egész napost. Hát, hogyha szeretnének csatlakozni hozzánk, kedvenc hallgatóink, és megosztani velünk üzeneteiket, gondolataikat, mert hogy van miről beszélni, szerintem, ami ezt jelenti, vagy ezt illeti. A Pet Shop Boys dalával, a Go West-tel fogunk tovább menni, és hát fantasztikus hétvégét kívánok, meg nagyon jó rádióhallgatást Enikőhöz, aki hamarosan itt lesz majd, és szórakoztat bennünket a következő órákban. Szabó Tomit hallották, és ami lesz, az pedig nem más, mint egy fantasztikus hétvége. Ha valahol találkozhatunk ma, akkor az Tisza Csege lesz, és a Halászné Főző Fesztivál, ahol zseniális dolgok elé nézzünk, úgyhogy találkozhatunk adott esetben ott is. Pet Shop Boys már jön, és elküld minket nyugatra.

0: bölcsészeket avattak a Debreceni Egyetemen, megkezdődött a debreceni Svetics Bérház felújítása, megvan az évfagylaltja. Hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Friss diplomás bölcsészeket avattak a Debreceni Egyetemen. A bölcsészettudományi kar diplomaosztóin több mint 800 végzős vehette át oklevelét a főépület díszudvarán. Az alapképzésben végzett hallgatók különböző szakokon, többek között kommunikáció, magyar, történelem és nemzetközi tanulmányok területén zárták le tanulmányaikat. Az ünnepségen elismeréseket és hallgatói kitüntetéseket is átadtak, közölte rádiónkkal az egyetem sajtóosztálya. Megkezdődött a debreceni Svetics Bérház felújítása. A Piac utca 43-as szám alatti, csaknem 100 éves épület homlokzata az önkormányzat épített örökség felújítási programjának részeként újul meg. A mintegy 400 millió forintos beruházás felét a város finanszírozza. A felújítás során korszerűsítik az utcafronti részt, és teljesen megújul a homlokzat is. A Svetics Bérház 1930-ban épült, és a bérleti bevételeiből hosszú éveken át a Svetics Leánynevelő Intézet működését támogatták, számolt be róla a HAON. Átadták a városi kitüntetéseket Derecskén, a Város Hete program sorozat részeként rendezett ünnepi képviselőtestületi ülésen ismerték el a település kiemelkedő diákjait és a városért dolgozó szakembereket, számolt be róla a HAON. Megvan az év fagylaltja. Az idei versenyen 5 kategóriában 72 fagylaltot értékelt a zsűri. A fődíjat a budapesti Mikrokozmosz fagyizó Szolea Fantázia nevű alkotása nyerte el, mondta rádiónknak Erdélyi Balázs, a Magyar Cukrász Ipartestület szakmai elnöke.
2: Egy tejmentes kókuszszorbé, gyömbéres kurkumás mandarinos barigátóba, amiben még egy kis yuzu és ananász is került, kókuszos ropogóssal is megszólta a fagyit, trópus ízvilág nyert. Egy ilyen versenyre mindenki picit próbál előrukkolni valami izgalmas alapanyaggal. Az összes Magyarországon őshonos gyümölcsöt is felhasználták. A som vagy a vacamóca volt különlegesebb. A balzsamecet és a nyári szarvasgomba is belekerült egy-két fagyiba. Egy ehető erdő kategóriát is hirdettünk. A lucpúderig vagy a luckéregig tölgymakot is tettek a fagylaltba, úgyhogy ez ilyen nagyon kreatív kategória volt.
0: A tikasztó meleg után pár fokos lehűlés jellemzi a hétvégét, legtöbb 28 Celsius fok lehet Debrecenben és a térségben, és éjszakára már 12 Celsius fokig is lehűlhet a levegő. Egy hidegfronti hatás vonul végig a térségünkben is, ennek hatására majd kedden, szerdán akár zápor is jöhet, addig pedig marad a változékony, jórészt felhős napos idő.
3: Célállomás Debrecen. Pozíció 104,6.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tisza ajtóablak. A hely, ahol mindig többet adnak. Tisza ajtóablak. Böszörményi út 178.
2: Az Auchanban mindig megéri tankolni, mert a mindig alacsony üzemanyagárak mellett most 10% kedvezményt adunk a következő bizalomkártyás áruházi vásárlásodhoz. Részletek az auchan.hu/kuponakció weboldalon. Irány az Auchan, spórolj okosan!
3: Megnyílt Debrecen új prémium szépségszalonja, a Le Essence Deluxe. Fodrászat, műköröm, kozmetika és masszázs elegáns környezetben, professzionális L'Oréal és Kerasztász termékekkel. Szent Anna 39-41. Időpontért keresd ránk a Facebookon. Hétvégén is nyitva.

0636 393 6 az egyik elérhetőségünk, itt lehet nekem az SMS és Viber számunkon írni, vagy csörögni 500-540, hiszen már zakatol a szombat déli kívánság műsor. Közben pedig többen is jelezték nekem, hogy a Kassain az Árpád tér fele kamion ütközött egy személygépkocsival a benzinkútnál, úgyhogy ott némi torlódásra kell számítani. Köszönöm az útinformációkat, és várom a kéréseket is, tehát csörögjenek, vagy írjanak. Ez a déli kívánság műsor, a mikrofonnál pedig Morvai Szűcsenikő.

0: Szító!
1: Bandi írt nekem a 3933-1046-ra, hogyha egy bikini dalt lejátszanék, akkor az tök jó lenne, mert hogy éppen dolgoznak, és hát most már a nagy meleg után azért sokkal könnyebben telik így a festés, de azért még így sem a legegyszerűbb, hiszen nyár van nekik, és jó lenne inkább egy kis kikapcsolódás, de ha hétvége, akkor jobban ráérnek a barátok is segíteni, úgyhogy most ott együtt megy a festés, aztán pedig majd jöhet a jól megérdemelt bogrács vagy grill, nem tudom melyiket választottátok, mert hogy ezt is írtad nekem. Kitartás nektek, akkor jó munkát a folytatásban!

egy üzenetet, hogy sziasztok Kristófnak, Zorkának és mindenkinek, aki szereti, szeretném küldeni a fehér hollót. Köszönjük szépen, apa és anya. Soha nem derül ki, hogy pontosan ki az apa és az anya, de remélem, hogy akiknek küldték a dalt, tehát akkor Kristófnak és Zorkának, ők most ott csücsülnek a rádió mellett, és tudják, hogy nekik szól a dal.

0: Debrecen zenei kedvencei hétvégén is. Hétvégén is. Ez a Best FM. Mindig veled.
1: Veszélyt rejthetnek a kukák, erre figyelmeztet az AKSD. 4 jármű ütközött Hajdú, Szoboszló és Kaba között. Több mint 600 népművészeti alkotás látható Debrecenben. Hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Egyre több szemetes edény pereme alatt találnak darásfészket, ezért figyelmeztetést adott ki az AKSD Kft. A társaság szerint a rovarok ürítés közben könnyen megcsíphetik a hulladékszállítókat, de a lakosságra is veszélyt jelenthetnek. A szolgáltató azt kéri, hogy a kukák kihelyezése előtt mindenki ellenőrizze az edény peremét, és ha darásfészket talál, gondoskodjon annak biztonságos eltávolításáról. Az AKSD szerint a meleg időjárás miatt egyre gyakoribbak az ilyen esetek, ezért óvatosságra kérik a lakosságot, írják Facebook oldalukon. 4 jármű ütközött Hajdú, Szoboszló és Kaba között, írja a Hajdú Press. 3 személyautó és egy kis teherautó karambolozott, a balesetben többen megsérültek. A helyszínre a Hajdú-Szoboszlói hivatásos tűzoltók és a mentők is kivonultak. A tűzoltók egy járművet áramtalanítottak, miközben a rendőrség helyszínelést végzett. A mentés idejére az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták. A rendőrség továbbra is arra kéri a közlekedőket, hogy vezessenek fokozott figyelemmel, tartsanak megfelelő követ távolságot, és mindig az út és forgalmi viszonyoknak megfelelő sebességet válasszanak. Több mint 600 népművészeti alkotás látható Debrecenben. Az Élő Népművészet című kiállítás a Kölcsei Központban nyílt meg, az Országos Népművészeti Seregszemle részeként. A tárlaton az Észak-Alföldi régió 104 alkotójának munkáit mutatják be. A látogatók egyebek mellett hímzett textileket, faragott pásztorbotokat, lószerszámokat és más kézműves alkotásokat is megtekinthetnek. A kiállítás célja, hogy bemutassa, a hagyományos népi mesterségek ma is élő, folyamatosan megújuló kulturális értéket képviselnek, írja a De Hír. Egy éve állt forgalomba Hajdú-Szoboszló első elektromos autóbusza. Az Ikarus 120L típusú jármű a zöld buszprogram támogatásával került a helyi közlekedésbe, a MÁV csoportnál. Az e-busz az elmúlt egy évben több mint 36 ezer kilométert tett meg, és mintegy 31 tonnával csökkentette a város szén-dioxid kibocsátását a korábbi dízelbuszhoz képest. A jármű több helyi vonalon is közlekedik, csendesebb működése és korszerű felszereltsége pedig. Az utasok és a sofőrök jelzései szerint is kényelmesebb utazást biztosít, hozta a hírt a Hajdú Press. A tikasztó meleg után pár fokos lehűlés jellemzi a hétvégét, legtöbb 28 Celsius fok lehet Debrecenben és a térségben, és éjszakára már 12 Celsius fokig is lehűlhet a levegő. Egy hidegfronti hatás vonul végig a térségünkben is. Ennek hatására majd kedden, szerdán akár zápor is jöhet, addig pedig marad a változékony, jórészt felhős napos idő.
0: A hírek után folytatódik a déli kívánság műsor.
2: Ön kérte már kedvencét?
0: Hívja az 500

Éron Csupadala közben kaptam egy üzenetet Rebekától, hogy Majka és Horváth Tamás közösét szeretnék meghallgatni a lányokkal, úgyhogy mindjárt ez érkezik, aztán pedig a Jazz meg aztól is játszok egy dalt, ez Péter kérése, és várom a továbbiakat is, hiszen szakadtul a déli kívánság műsor itt a Best FM-en, a Forródrút 500-540.

Lehet nekem csörögni az élő kívánság műsor telefonszáma, ez vagy akár írhatnak is 3933 1046. Egy Taylor Swift kedvencel megyünk tovább, mert hogy ez volt Regina kérése, aztán Kis Kevin és a Csini Baba sem maradhat ki. Marika néninek pedig mindjárt játszom a Queen Beat, mert ő szombat délutánra ezt kérte.

0: annyira mar, meg amennyire akarom. Vakarom bőröm sajgó sebeit, lassul a DJ, sercek a
1: reklám. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Na, szia Debrecen! Június 15-től már két helyen vár az Invia Debrecenben. Új irodánk megnyílt a Pásti utcában. Tengerpart, városlátogatás vagy egzotikus kaland? Személyre szabottan segítünk megtalálni a neked való utazást. Invia Debrecen. Most már két helyszínen, ahol te választasz.
3: Adidas rajongók, figyelem! Még nagyobb területen, még több áruval és még több kedvezménnyel vár Kelet-Európa legnagyobb Adidas outlet üzlete a Premier Outletben.

Debrecenzenei kedvenceit játszom folyamatosan itt a Best FM-en a 104.6-on, viszont most már a végéhez érkeztünk. A déli kívánság műsornak az elmúlt egy órában is nagyon sok kedvencet tudtam lejátszani, aztán még az előtte való órában is nagyon sokan kértek, viszont az esti kívánság műsor is alkalmas lehet majd arra, hogy üzenjenek valakinek, vagy csak egy jó kis dalt szeretnének meghallgatni, akkor én itt leszek majd a délutáni órákban, már lehet ezzel kapcsolatban is írni nekem. Az egy órás a zenei maraton után pedig hamarosan vissza térek, Morvai Szűcsenikő vagyok. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: változatosan.
1: A Best FM-en.
0: Munka közben is.
2: Elindult Debrecen ingyenes nyári gyermekfelügyeleti programja. Több mint 600 népművészeti alkotás látható a városban. Már szedik a korai kajszi barackokat. Hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Elindult Debrecen ingyenes nyári gyermekfelügyeleti programja. Az önkormányzat augusztus 14-éig várja az általános iskolásokat a Bolyai János általános iskolába, ahol a nyár folyamán mintegy 250 gyermek számára biztosítanak felügyeletet. A gyerekeket kézműves foglalkozások, sport és közösségi programok, kirándulások, valamint zumba is várja, a sajátos nevelési igényű gyermekek számára pedig külön csoportot indítottak. A szülőknek csak az étkezési térítési díjat kell fizetniük, a programot az önkormányzat több mint 20 millió forinttal támogatja, írja a De Hír. Több mint 600 népművészeti alkotás látható Debrecenben. Az Élő Népművészet című kiállítás a Kölcsei Központban nyílt meg, az Országos Népművészeti Seregszemle részeként. A tárlaton az Észak-Alföldi régió 104 alkotójának munkáit mutatják be. A látogatók egyebek mellett hímzett textileket, faragott pásztorbotokat, lószerszámokat és más kézműves alkotásokat is megtekinthetnek. A kiállítás célja, hogy bemutassa a hagyományos népi mesterségek ma is élő, folyamatosan megújuló kulturális értéket képviselnek, írja a De Hír. Már szedik a korai és középérésű kajszi barackokat. A hazai termés fele friss fogyasztásra, a másik fele feldolgozásra kerül. Magyarországon csak nem 5500 hektáron termesztenek kajszit. Az idei termés mennyisége azonban térségenként jelentősen eltér, mondta el rádiónknak Mártonfi Béla, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti tanácsadója.
3: Vannak termőtájak, ahol elég normális termés, és a fagy kevésbé érte, és a klímaváltozás kevésbé érte ezt a terület. Ilyen például a Somogyi vagy a Tolnai körzet némely helyen Pest megyében, de ugyanakkor a Dunatisza közén, Bács-Kiskun megyében vagy Borsodabaüzemplénben ott nagyon fagykárok és lehűlés volt, úgyhogy ez a termés befolyásolja. Az utóbbi 5-6 évben nagyon nagy fagykárok érték ezt a területet, így az átlag termés olyan 6-7 ezer tonna körül volt. Idén hasonlóan számítunk esetleg 7-8 ezer tonnával.
2: A tikasztó meleg után pár fokos lehűlés jellemzi a hétvégét, legtöbb 28 Celsius fok lehet Debrecenben és a térségben, és éjszakára már 12 Celsius fokig is lehűlhet a levegő. Egy hidegfronti hatás vonul végig a térségünkben is. Ennek hatására majd kedden, szerdán akár zápor is jöhet, addig pedig marad a változékony, jórészt felhős napos idő.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Női fehérnemű fürdőruha, akár extra méretben is. tamarafehérnemű.hu, Debrecen, Csapó utca 88.
2: Ajándék repeta, akár olasz utazással. Júliusban rendelj kétszer a Bellozzo abban, és a harmadik főételre a vendégünk vagy. Sőt, ezzel esélyed nyílik arra is, hogy megnyerj egy felejthetetlen kétszemélyes olaszországi utazást. Látogass el a Bellozzo weboldalára a részletekért. Bellozzo, pasta, pizza, vita.

0: bölcsészeket avattak a Debreceni Egyetemen, megkezdődött a debreceni Svetics Bérház felújítása, megvan az évfagylaltja. Hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Friss diplomás bölcsészeket avattak a Debreceni Egyetemen. A bölcsészettudományi kar diplomaosztóin több mint 800 végzős vehette át oklevelét a főépület díszudvarán. Az alapképzésben végzett hallgatók különböző szakokon, többek között kommunikáció, magyar, történelem és nemzetközi tanulmányok területén zárták le tanulmányaikat. Az ünnepségen elismeréseket és hallgatói kitüntetéseket is átadtak, közölte rádiónkkal az egyetem sajtóosztálya. Megkezdődött a debreceni Svetics Bérház felújítása. A Piac utca 43-as szám alatti, csaknem 100 éves épület homlokzata az önkormányzat épített örökség felújítási programjának részeként újul meg. A mintegy 400 millió forintos beruházás felét a város finanszírozza. A felújítás során korszerűsítik az utcafronti részt, és teljesen megújul a homlokzat is. A Svetics Bérház 1930-ban épült, és a bérleti bevételeiből hosszú éveken át a Svetics Leánynevelő Intézet működését támogatták, számolt be róla a HAON. Átadták a városi kitüntetéseket Derecskén, a Város Hete program sorozat részeként rendezett ünnepi képviselőtestületi ülésen ismerték el a település kiemelkedő diákjait és a városért dolgozó szakembereket, számolt be róla a HAON. Megvan az év fagylaltja. Az idei versenyen 5 kategóriában 72 fagylaltot értékelt a zsűri. A fődíjat a budapesti Mikrokozmosz fagyizó Szolea Fantázia nevű alkotása nyerte el, mondta rádiónknak Erdélyi Balázs, a Magyar Cukrász Ipartestület szakmai elnöke.
2: Egy tejmentes kókuszszorbé, gyömbéres kurkumás mandarinos barigátóba, amiben még egy kis yuzu és ananász is került, kókuszos ropogóssal is megszólta a fagyit, trópus ízvilág nyert. Egy ilyen versenyre mindenki picit próbál előrukkolni valami izgalmas alapanyaggal. Az összes Magyarországon őshonos gyümölcsöt is felhasználták. A som vagy a vacsamóca volt különlegesebb. A balzsamecet és a nyári szarvasgomba is belekerült egy-két fagyiba. Egy ehető erdő kategóriát is hirdettünk. A lucpúderig vagy a luckéregig tölgymakot is tettek a fagylaltba, úgyhogy ez egy nagyon kreatív kategória volt.
0: A tikkasztó meleg után pár fokos lehűlés jellemzi a hétvégét, legtöbb 28 Celsius fok lehet Debrecenben és a térségben, és éjszakára már 12 Celsius fokig is lehűlhet a levegő. Egy hidegfronti hatás vonul végig a térségünkben is, ennek hatására majd kedden, szerdán akár zápor is jöhet, addig pedig marad a változékony, jórészt felhős napos idő. A

0: Best FM-en a szombat délutánban, és még mielőtt indítanám a zenei kedvencekkel, egy nagyon fontos útinformációval érkezik Ildikó, ugye? Halló, halló!
1: A Debrecen elkerülő Mielet 354-es úton Bocskai kert előtt egy őzike bent van az út felőli részen, valahogy átjutott a kerítésen. Tehát Józsa és Bocskai kert között, hogy följövünk Debrecen felől, Nyíregyháza felé, jövünk, és Debrecen és Bocskai kert között.
0: Tehát az elkerülőnél, a Bocskai kerti elkerülőnél jelenleg valahogy bejutott oda egy őz, és hát nyilván ott azért, mivel egész magas a fal a kerítés, nem igazán fog tudni átugrani, kijutni sem. Nagyon-nagyon veszélyes jelenleg ő most, hogy ott van. Én már értesítettem a hatóságokat, úgyhogy valószínűleg már úton vannak a helyszínre, de addig is óvatosan és figyelmesen közlekedjünk, hiszen ott nem valószínű, hogy számítunk egy őzre, hogyha kiugrik elénk, nagyon-nagyon óvatosan. Játszom a kedvenceket a folytatásban. Free From Desire, már a Best FM-en, Morvai Szűcsenikő vagyok.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metalsheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metalsheet. A lemezbezárt érték.
2: Az Auchanban mindig megéri tankolni, mert a mindig alacsony üzemanyagárak mellett most 10% kedvezményt adunk a következő bizalomkártyás áruházi vásárlásodhoz. Részletek az auchan.hu/kuponakció weboldalon. Irány az Auchan, spórolj okosan!
3: Megnyílt Debrecen új prémium szépségszalonja, a Le Essence Deluxe. Fodrászat, műköröm, kozmetika és masszázs elegáns környezetben, professzionális L'Oréal és Kérastase termékekkel. Szent Anna 39-41. Időpontért keresd ránk a Facebookon. Hétvégén is nyitva.

van a Debrecen zenei kedvence, itt a szombat délutánban a 104.6-on, és nem csak én vagyok úgy ezzel szerintem, hogy ez a 26-27 fok most ilyen furcsán érződik, mert olyan, mintha bután hangzik, ha azt mondom, hogy hűvös, de azért a 41 fokhoz képest azért ez egy ilyen laza tavaszi időjárás, valljuk be őszintén, úgyhogy én egyébként ezzel így kiegyeznék egész évben, de tényleg így egész évben, hogyha ilyen 24-26 fok lenne, akkor nekem ez tökéletes lenne. De a nyár további részében azért még számítanunk kell ilyen hasonló hőkupolákra, senkit nem szeretnék egyébként ezzel megrémiszteni, de sajnos még úgy tűnik, hogy számítani kell erre. Viszont amire figyelnünk kell, hogy bár 26-27 fokot mutathat a hőmérő, ettől függetlenül magas lehet az UV-sugárzás, hiszen ugyanúgy érheti a bőrünket, akár még árnyékban is, és szelesebb időben sokkal könnyebben és gyorsabban is leégünk, úgyhogy erre mindenféleképpen figyeljünk oda. A bőrünk védelme, a megfelelő mennyiségű, minőségű folyadék, az idény gyümölcsök, az idény zöldségek, amiket tudunk ilyenkor fogyasztani, szerintem tökéletes. Nem sokára majd a pollenről is beszélek, mert onnan is van némi információ.

Debrecen zenei kedvencét játszom itt a 104.6-on, és még mielőtt érkezne a micsoda nő betétdala, mondom már is, hogy mire kell számítanunk a pollenben. Hát a pázsit főfélék és a csalánfélék koncentrációja jelenleg közepes, magas tartományban lehet jelen helyenként a levegőben, viszont a kültéri allergiák gombák közül az alternária spóra száma országosan magas, extrém magas szinten lehet jelen, úgyhogy az allergiások nyilván ezeket tudják, így készülnek, ez biztos. Egyébként front ma nem lesz felettünk, és igazából a szelesebb tájakon élők körében fokozódhat leginkább a fejfájásos panaszok, az ingerlékenység, a nyugtalanság. Viszont ahogy mondtam, napos az idő, nyár van, ugyanúgy figyelnünk kell a bőrünk megfelelő védelmére. Balesetmentes közlekedést és szuper szombat délután mindenkinek. A micsoda nő betétdala, a Pretty Woman érkezik a folytatásban.

0: 3 Peti írta nekem, hogy a budai nagyantalan elvileg már nem aktív a Trafibox, ettől függetlenül figyelni kell, szóval csak óvatosan bármerre is járunk.
1: A Trafibox információt az intelligens üzemanyagkártya, a Maxiline flotta kártya támogatja.
0: És egy gyors információ írta nekünk az egyik hallgató, hogy Debrecenben a Csapó utcán a Berek utcai megállóban hagyta valaki a kis fekete táskáját és a telefonját is. Le van adva szemben az étteremben, ott keresse. Nagyon szépen köszönjük, hogyha te voltál az, aki leadtad, és reméljük, hogy hallgatja a rádiót az, aki ott hagyta, vagy már útonban is mondjuk körbenézett is, akkor sikerre járt. Mindez tehát a Csopó utcán, a Berek utcai megállóban ott hagyta valaki a kis fekete táskáját és a telefonját, és a becsületes megtaláló pedig leadta szembe az étterembe. Köszönjük szépen!

0: Tehát írt nekem korábban, hogy a 35-ösön dolgoznak a rendőrök, ott tehát trafira lehet számítani, de érdemes mindenhol figyelni, és még mielőtt mutatnám, hogy mi a következő óra zenei kínálata, előtte mondom Andi üzenetét is, a 4-es főúton Ebesnél a jelzőlámpa nem működik, érdemes ott is figyelni. Köszönöm szépen az infókat, én pedig mutatom a következő óra zenei kínálatát, a Good Luck Big biztos, hogy jön majd. Aztán a Forbú Cezariától.
1: Leaving at the back door. Leaving to the back rooms. Get your feeling far from home.
0: És egy régi nagy kedvenc.

0: 0630 a Best FM egyik elérhetőségeit lehet nekem SMS-ben és Viberen írni, vagy csöröketnek is 105-140.
1: Veszélyt rejthetnek a kukák, erre figyelmeztet az AKSD, 4 jármű ütközött Hajdú, Szoboszló és Kaba között. Több mint 600 népművészeti alkotás látható Debrecenben. Hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: Egyre több szemetes edényperme alatt találnak darásfészket, ezért figyelmeztetést adott ki az AKSD Kft. A társaság szerint a rovarok ürítés közben könnyen megcsíphetik a hulladékszállítókat, de a lakosságra is veszélyt jelenthetnek. A szolgáltató azt kéri, hogy a kukák kihelyezése előtt mindenki ellenőrizze az edényperemét, és ha darásfészket talál, gondoskodjon annak biztonságos eltávolításáról. Az AKSD szerint a meleg időjárás miatt egyre gyakoribbak az ilyen esetek, ezért óvatosságra kérik a lakosságot, írják Facebook oldalukon. 4 jármű ütközött Hajdú, Szoboszló és Kaba között, írja a Hajdú Press. 3 személyautó és egy kis teherautó karambolozott, a balesetben többen megsérültek. A helyszínre a Hajdú, Szoboszlói hivatásos tűzoltók és a mentők is kivonultak. A tűzoltók egy járművet áramtalanítottak, miközben a rendőrség helyszínelést végzett. A mentés idejére az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták. A rendőrség továbbra is arra kéri a közlekedőket, hogy vezessenek fokozott figyelemmel, tartsanak megfelelő követési távolságot, és mindig az út és forgalmi viszonyoknak megfelelő sebességet válasszanak. Több mint 600 népművészeti alkotás látható Debrecenben. Az Élő Népművészet című kiállítás a Kölcsei Központban nyílt meg, az Országos Népművészeti Seregszemle részeként. A tárlaton az Észak-Alföldi régió 104 alkotójának munkáit mutatják be. A látogatók egyebek mellett hímzett textileket, faragott pásztorbotokat, lószerszámokat és más kézműves alkotásokat is megtekinthetnek. A kiállítás célja, hogy bemutassa, a hagyományos népi mesterségek ma is élő, folyamatosan megújuló kulturális értéket képviselnek, írja a De Hír. Egy éve állt forgalomba Hajdú, Szoboszló első elektromos autóbusza. Az Ikarus 120E típusú jármű a zöld buszprogram támogatásával került a helyi közlekedésbe a MÁV csoportnál. Az e-busz az elmúlt egy évben több mint 36 ezer kilométert tett meg, és mintegy 31 tonnával csökkentette a város szén-dioxid kibocsátását a korábbi dízelbuszhoz képest. A jármű több helyi vonalon is közlekedik, csendesebb működése és korszerű felszereltsége pedig. Az utasok és a sofőrök visszajelzései szerint is kényelmesebb utazást biztosít, hozta a hírt a Hajdú Press. A tikasztó meleg után pár fokos lehűlés jellemzi a hétvégét, legtöbb 28 Celsius fok lehet Debrecenben és a térségben, és éjszakára már 12 Celsius fokig is lehűlhet a levegő. Egy hidegfronti hatás vonul végig a térségünkben is. Ennek hatására majd kedden, szerdán akár zápor is jöhet, addig pedig marad a változékony, jórészt felhős, napos idő.
3: Jöhet a sivatagi meleg, de csak akkor, ha nyaralásról van szó. Az időjárás jelentést az egyiptomi nyereményutazás felajánlója, a 30 éves festékkert támogatja.

0: ott az olimpiai bajnok, Szilágyi Áron!
1: 3, 2, 1...

0: kicsürészheted, dúdolhatod kedvenc dalodat.
1: Halló, Debrecen, ez az Összefem, itt a 104.6-on, ahol folyamatosan szólnak a zenei kedvencek, és hát ahogy most így görgettem a telefonomat, meg nézelődtem így a neten, meg minden, olvastam egy tök jó idézetet, ami igazából azt a gondolatot ébresztette bennem, hogy mi is az a valódi gazdagság, ami nem pénzben mérhető. Mert valljuk be őszintén, hogyha valaki azt mondja magára, hogy én gazdag vagyok, vagy magáról egészen pontosan, hogy én gazdag vagyok, akkor az emberek 99,9%-a a pénzre gondol. Pedig a valódi gazdagság, ami nem pénzben tesz minket boldoggá, az teljesen más. Például az egészség, ha van erőnk élni, dolgozni, szeretni. Vagy éppen mondjuk a szeretetteljes kapcsolataink, a családok, a barátok, a közösség. Vagy éppen az idő, amikor jut időnk a családra, a pihenésre és arra, ami fontos. Hogy fel tudunk hívni egy embert, akit nagyon-nagyon szeretünk. Hogy tudunk vele beszélni, és tudunk jókat nevetni. Vagy éppen mondjuk a szabadság, hogy az értékeink szerint tudunk hozni döntéseket. Az egészséges hit és a cél, amikor tudjuk, hogy miért élünk. Nagyon-nagyon fontos szerintem ebben a tekintetben például az önismeret is. Mert hogyha a belső béke megvan, nyugodt lelkiismeret, megbocsátás, remény, önmagunkkal is tisztában vagyunk, merünk egyedül lenni, merünk önmagunkon is, önmagunk lenni igazából, és boldogok vagyunk akkor is, hogyha egyedül vagyunk, akkor már gazdagok vagyunk. Mert hogy sokszor tényleg, én azt gondolom, hogy pénz fontos eszköz, tehát kár azt mondani, hogy a pénz nem számít, mert azért ebben az értelemben ez nincs így, hiszen nem azt mondom, hogy minden, de azért ahhoz, hogy egy egészséges létszükségletünk legyen, ahhoz, hogy ételt tudjunk venni, ahhoz, hogy mondjuk vitamint tudjunk venni, ahhoz, hogy élményeket tudjunk szerezni, ahhoz bizony kell pénz. Szóval kíváncsi lennék, esetleg a hallgatók válaszolhatnak arra, hogy mi az az érték, amit az életükben semennyi pénzért nem adnának oda. Vagy éppen, hogyha minden vagyont elveszítene, akkor mi maradna belőle? Írják meg nekem 39 33 104 6 The Sound of Silence közben. Hello.

0: Reklám. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Na, szia Debrecen! Június 15-től már két helyen vár az Invia Debrecenben. Új irodánk megnyílt a Pásti utcában. Tengerpart, városlátogatás vagy egzotikus kaland? Személyre szabottan segítünk megtalálni a neked való utazást. Invia Debrecen. Most már két helyszínen, ahol te választasz.
2: Az Auchanban mindig megéri tankolni, mert a mindig alacsony üzemanyagárak mellett most 10% kedvezményt adunk a következő bizalomkártyás áruházi vásárlásodhoz. Részletek az auchan.hu per kuponakció weboldalon. Irány az Auchan, spórolj okosan!
3: Ajándék repeta akár olasz utazással. Júliusban rendelj kétszer a Bellozzo abban, és a harmadik főételre a vendégünk vagy. Sőt, ezzel esélyed nyílik arra is, hogy megnyerj egy felejthetetlen kétszemélyes olaszországi utazást. Látogass el a Bellozzo weboldalára a részletekért. Bellozzo, pasta, pizza, vita. Repa.

szólnak Debrecen zenei kedvenceit a Best FM-en a 104.6-on, és ugye az előbb arról beszéltünk, hogy vannak bizonyos dolgok, amik nem mérhetőek pénzben, és amikor azt mondja valaki, hogy én gazdag vagyok, akkor ugye nem feltétlen a pénzre kell gondolni, mert lehet, hogy valaki úgy gondolja magát igazán gazdagnak, hogy vannak szeretetteljes baráti kapcsolatai, van egy gyönyörű családja, van egy jó karriere, van bizonyos tudása, amit ő felépített, amit elért, van anyukája, apukája, tesója, akiket felhívhat, akikkel tud beszélni, és ettől ő már igen, gazdagnak is érzi magát. Én azt gondolom, hogy az anyagi javak azok fontosak, mert ugye biztonságot és lehetőséget adnak nekünk, de önmagukban nem garantálják a boldogságot, vagy éppen mondjuk az elégedettséget. Sok embernek hatalmas nagy vagyona van, ezt szerintem mondanom sem kell senkinek. Mégis lehet, hogy magányosak, vagy nyugtalanok. Ez biztos. Míg mások kevésbé teljes életet élnek. Vagy ott van, hogy az igazi gazdagság gyakran abban mutatkozik meg, hogy hogyan bánunk másokkal. A kedvesség, a nagy lelkűség, a türelem, a megbocsátás, ezek tipikusan olyan kincsek, amelyek nem fogynak el attól, hogy mondjuk megosztjuk őket. Sőt, nagyon sokszor éppen ettől gazdagodik meg az emberi kapcsolataink világa. Szóval érdemes időnként feltenni magunknak a kérdést, hogy mi maradna belőlem, hogyha nem abban a vezetői pozícióban dolgoznék, ha nem ezt az autót vezetném, ha nem ebben a házban élnék. A válasz nagyon sokat elárul arról, hogy mi rejlik igazán bennünk, a jellemünk, a tudásunk, a kapcsolataink és az emberekre gyakorolt hatásunk, ami olyan érték, amit nem lehet egyszerűen pénzre váltani. Szóval a gazdag ember nem feltétlenül az, akinek a legtöbbje van, hanem az, aki felismeri és megbecsüli azokat az értékeket, amelyeket nem lehet megvenni. És ezek a kincsek nem a pénztárcánkban, nem a bankszámlánkon, hanem a szívünkben, a gondolkodásunkban és a kapcsolatainkban találhatóak meg. I don't wanna fight and I'll be your star.

Debrecen zenei kedvencei szólnak itt a szombat délutánban a 104.6-on. Jó munkát mindenkinek, tudom, hogy sokan dolgoznak még most is, úgyhogy nekik mindenféleképpen kitartást kívánok, de remélem, hogy azért sikerült egy-egy nyaralást, vagy egy pihenést, egy kis kikapcsolódást lefoglalni, mert hogy mindenkinek jár egy kis feltöltődés. És hát a nyaralás tervezésekor azért általában ugye a szállás, az úticél és a programok kapják a legeslegtöbb figyelmet. Pedig hát van még egy dolog, amire érdemes néhány percet szánni indulás előtt, ez pedig nem más, mint az utas biztosítás. Nagyon sokan felesleges plusz költségként tekintenek rá, pedig egy váratlan helyzetben akár több millió forintos kiadástól is megvóphat minket. Nem tudhatjuk, hogy mikor lesz rá szükségünk, baleset vagy bármi. Nekünk például egyébként hála az égnek, amikor volt 3 éve Zakintoszon egy balesetünk, akkor nem kellett, nem volt szükség a biztosításunkra, hiszen szerencsére nem sérültünk súlyosan, és nem kellett ellátni minket. Ettől függetlenül, hogyha bármilyen probléma lett volna, és biztosítás nélkül vagyunk ott, akkor fogtuk volna a fejünket. Viszont nekünk utazás előtt alapdolog az, hogy biztosítást kötünk saját magunkra. Úgyhogy ez nagyon-nagyon fontos. Bármennyire is alaposan készülünk fel, ezek a váratlan események az, amit nem lehet kizárni. Egy kisebb baleset, egy hirtelen megbetegedés, vagy akár egy elveszett podgyász is nagyon könnyen be tudja árnyékolni a pihenésünket. Úgyhogy egy megfelelő biztosítás ilyenkor nem csak anyagi segítséget tud nekünk nyújtani, hanem nagyon sok esetben a szükséges ügyintézésben is támogatást ad, úgyhogy ezt ne felejtsük el. Higgyék el, hogy tényleg olyan dolog, ami fontos.

0: játszom Debrecen zenei kedvenceit a folytatásban is itt a Best FM-en a 104.6-on. Mindjárt indul az esti kívánság műsor, viszont még az óra témájához kapcsolódóan az egyik hallgatónk gondolatait szeretném megosztani, aki egy nagyon szép üzenettel, gondolattal fogja lezárni ezt a témát. Mármint azt, hogy mikor vagyunk igazán gazdagok, és amikor nem a pénzről beszélünk, ugye?
1: Az élet egy színes álom, egyszer véget ér. A sír lesz a végállomás, hova a szív pihenni cél. Álmodjál mindig szépeket, hisz úgyse tartsok át, a gyorsan elszálló éveket, tedd nagyobb boldoggá.
0: Ebből szerintem sokan tudnak most merítkezni.

0: elindult Debrecen ingyenes nyári gyermekfelügyeleti programja. Több mint 600 népművészeti alkotás látható a városban, már szedik a korai kajszi barackokat. Hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Elindult Debrecen ingyenes nyári gyermekfelügyeleti programja. Az önkormányzat augusztus 14-éig várja az általános iskolásokat a Bolyai János általános iskolába, ahol a nyár folyamán mintegy 250 gyermek számára biztosítanak felügyeletet. A gyerekeket kézműves foglalkozások, sport és közösségi programok, kirándulások, valamint zumba is várja, a sajátos nevelési igényű gyermekek számára pedig külön csoportot indítottak. A szülőknek csak az étkezési térítés díjat kell fizetniük, a programot az önkormányzat több mint 20 millió forinttal támogatja, írja a De Hír. Több mint 600 népművészeti alkotás látható Debrecenben. Az Élő Népművészet című kiállítás a Kölcsei Központban nyílt meg, az Országos Népművészeti Sereg szemle részeként. A tárlaton az Észak-Alföldi régió 104 alkotójának munkáit mutatják be. A látogatók egyebek mellett hímzett textileket, faragott pásztorbotokat, lószerszámokat és más kézműves alkotásokat is megtekinthetnek. A kiállítás célja, hogy bemutassa a hagyományos népi mesterségek ma is élő, folyamatosan megújuló kulturális értéket képviselnek, írja a De Hír. Már szedik a korai és középérésű kajszi barackokat. A hazai termés fele friss fogyasztásra, a másik fele feldolgozásra kerül. Magyarországon csak nem 5500 hektáron termesztenek kajszit. Az idei termés mennyisége azonban térségenként jelentősen eltér, mondta el rádiónknak Mártonfi Béla, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti tanácsadója.
2: Vannak termőtájak, ahol elég normális termés, és a fagy kevésbé érte, és a klímaváltozás kevésbé érte ezt a terület. Ilyen például a Somogyi vagy a Tolnai körzet némely helyen Pest megyében, de ugyanakkor a Dunatisza közén, Bács-Kiskun megyében vagy Borsodabaüzemplénben ott nagyon fagykárok és lehűlés volt, úgyhogy ez a termés befolyásolja. Az utóbbi 5-6 évben nagyon nagy fagykárok érték ezt a területet, így az átlag termés olyan 6-7 ezer tonna körül volt. Idén hasonlóan számítunk, esetleg 7-8 ezer tonnával.
0: A tikasztó meleg után pár fokos lehűlés jellemzi a hétvégét, legtöbb 28 Celsius fok lehet Debrecenben és a térségben, és éjszakára már 12 Celsius fokig is lehűlhet a levegő. Egy hidegfronti hatás vonul végig a térségünkben is. Ennek hatására majd kedden, szerdán akár zápor is jöhet, addig pedig marad a változékony, jórészt felhős, napos idő.
1: És most
3: indul az esti kívánság műsor
1: a Best FM-en.
3: Aki a kívánságokat ma este teljesíti,
4: Morvai Szűcs Enikő, 500-540, itt vagyok elérhető jelenleg telefonon keresztül, legalábbis, hogyha beszélgetnének velem, illetve a 3933-1046-os telefonszámon, SMS-ben és Viberen tudnak nekem írni. Nagy Bogi és Des közösével indítunk egy aktuális kedvencünk, amit nagyon-nagyon szeretnek, és közkívánatra szól Bogi kérésére, Nóri választására, és egyébként még játszint is ezt szeretné meghallgatni, úgyhogy már is játszom.

0: kérni.
1: Elárulod nekünk? Hívd az 500-540-et. Best FM kívánságműsor.

0: Játszom Debrecen zenei kedvenceit itt az Esti Kívánság műsorban. Farukó dala után egy nagyon-nagyon kedves, érdekes, különleges történettel fogunk tovább menni itt a Kívánság műsorban. Úgyhogy már kapcsolom is Zolit, akivel nemrég elég hosszasan beszélgettem, de a részleteket azt már ő fogja nekünk elárulni. Szia, Zoli!
1: A nővérem és a férje éppen Debrecen felé tart ebben a pillanatban, Budapestről. Ők Texasban élnek, Houstonban, és azért mennek Debrecenbe, mert az elmúlt 2-3 évben a Best FM Debrecen rádiót hallgatták szateliten, méghozzá folyamatosan, miközben Texasban reggel bementek a munkájukra az egyetemre, és még sose voltak Debrecenben, és a Best FM rádió miatt meg akarják nézni a Don Corleone pizzériát, meg egész Debrecen, mert nagyon sokat hallottak Debrecen rádió keresztül Debrecenről.
0: Ha jól sejtem, akkor Andi és Gergő most minket végre FM-en tud hallgatni. Hát szívből köszöntelek benneteket, és hát nagyon-nagyon örülünk annak, hogy miattunk is ellátogattatok ide Debrecenbe. Remélem, hogy a városunk sok-sok örömet tud majd nektek okozni. Köszöntünk itt titeket. Tegyetek egy szuper sétát a nagy erdőn. Köszönjük, hogy itt vagytok velünk. Jelenleg most a városban, és ha már egyébként minden nap Texasban hallgatok minket, akkor a Texas Hold'em érkezik Beyoncé-től itt a 104.6-on nektek.

www.bestfmdebrecen.hu, akár itt is lehet minket hallgatni online a nap 24 órájában. És írta nekem Konc András, hogy sziasztok, Békés Csabán hallgatjuk rendszeresen a Best FM-et. Hála nektek, egy frankó csatornát sugároztok az éterbe. Köszönjük szépen, András. És a kislányod Fanni ugye 13. születésnapját ünneplitek most éppen, és ebből az alkalomból nagy szeretettel küldeném neki, meg persze az egész család nevében Des bácsitól a kis kecét. Továbbra is szórjátok szerte széjjel a király műsort, köszi szépen. Ó, András, hát nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy ilyen jó fejek vagytok, és hát persze mindenféleképpen érkezik akkor a kislányodnak, Fanninak, aki már nem is olyan kislány, neki Destől ez a dal, és hát akkor nincs is más, csak annyi, hogy boldog születés.

0630 393 406 a Best FM egyik elérhetősége, ahol Flóra is írt nekem. Szia, szeretnék egy számot kérni a barátnőmnek, aki el fog menni a munkahelyünkről, és üzenem neki, hogy várjuk vissza. Ugyanitt küldöm a többieknek is, hogy kitartást a munkához. Shakira, La Tortura. No hát akkor remélem, hogy hallgatják a lányok a rádiót, és akkor jön nekik a plusz energia a munka mellé.

0: Otthon,
1: autóban, munkahelyen,
0: bárhol.
1: Best FM Rádió. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Bölcsészeket avattak a Debreceni Egyetemen, megkezdődött a debreceni Svetics Bérház felújítása, megvan az évfagylaltja. Hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Friss diplomás bölcsészeket avattak a Debreceni Egyetemen. A bölcsészettudományi kar diplomaosztóin több mint 800 végzős vehette át oklevelét a főépület díszudvarán. Az alapképzésben végzett hallgatók különböző szakokon, többek között kommunikáció, magyar, történelem és nemzetközi tanulmányok területén zárták le tanulmányaikat. Az ünnepségen elismeréseket és hallgatói kitüntetéseket is átadtak, közölte rádiónkkal az egyetem sajtóosztálya. Megkezdődött a debreceni Svetics Bérház felújítása. A Piac utca 43-as szám alatti csaknem 100 éves épület homlokzata az önkormányzat épített örökség felújítási programjának részeként újul meg. A mintegy 400 millió forintos beruházás felét a város finanszírozza. A felújítás során korszerűsítik az utcafronti részt és teljesen megújul a homlokzat is. A Svetics Bérház 1930-ban épült, és a bérleti bevételeiből hosszú éveken át a Svetics Leánynevelő Intézet működését támogatták, számolt be róla a HAON. Átadták a városi kitüntetéseket Derecskén, a Város Hete program sorozat részeként rendezett ünnepi képviselőtestületi ülésen ismerték el a település kiemelkedő diákjait és a városért dolgozó szakembereket, számolt be róla a HAON. Megvan az év fagylaltja. Az idei versenyen 5 kategóriában 72 fagylaltot értékelt a zsűri. A fődíjat a budapesti Mikrokozmosz fagyizó Szólea Fantázia nevű alkotása nyerte el, mondta rádiónknak Erdélyi Balázs, a Magyar Cukrász Ipartestület szakmai elnöke.
3: Egy tejmentes kókuszszorbé, gyömbéres kurkumás mandarinos barigátóba, amiben még egy kis yuzu és ananász is került, kókuszos ropogóssal is megszólta a fagyit, trópus ízvilág nyert. Egy ilyen versenyre mindenki egy picit próbál előrukkolni valami izgalmas alapanyaggal. Az összes Magyarországon őshonos gyümölcsöt is felhasználták. A som vagy a vacamóca volt különlegesebb. A balzsamecet és a nyári szarvasgomba is belekerült egy-két fagyiba. Egy ehető erdő kategóriát is hirdettünk. A lucpúderig vagy a luckéregig tölgymakot is tettek a fagylaltba, úgyhogy ez egy nagyon kreatív kategória volt.
2: A tikkasztó meleg után pár fokos lehűlés jellemzi a hétvégét, legtöbb 28 Celsius fok lehet Debrecenben és a térségben, és éjszakára már 12 Celsius fokig is lehűlhet a levegő. Egy hidegfronti hatás vonul végig a térségünkben is, ennek hatására majd kedden, szerdán akár zápor is jöhet, addig pedig marad a változékony, jórészt felhős napos idő. A hírek

FM 104.6 és az Esti Kívánság műsor. Erika írt nekem, hogy szeretne egy Kispál és a Borzdalt, hogyha megoldható. Egy nagy kedvence, hogyha az életben, hogyha ez lenne az a dal, amit lejátszanék, akkor aztán tényleg minden kívánsága teljesülne, legalábbis itt a Kívánság műsorban, hogyha nem ez, az sem baj. Hát akkor Erika, most nagyon fogsz engem szeretni, nagyon-nagyon fogsz örülni, tekert fel a hangerőt, mert hogy ezt játszom a folytatásban, és remélem, hogy akkor sikerült egy picit szebbé tennem ezzel a napod.

4 West FM és az Esti Kívánság műsor. Kaptam Flórától egy üzenetet Bob Sinclair dala közben, hogy ők most ünneplik a 8. házassági évfordulójukat a férjével, és nagyon szeretnek egy dalt, amit mostanában közösen dúdolgatnak, ez pedig Halott pénz és a majd, úgyhogy ezzel szeretne neki nagyon-nagyon sok boldog házassági évfordulót kívánni. Van egy üzenetem is, hogyha ezt elolvasnád, akkor nagyon-nagyon örülnék neki. Kedves Peti, akkor szóljon neked a dal, és mondom az üzenetet is, és Flóra nevében köszönöm ezt az elmúlt 8 évet, de úgy érzem, a java még hátra van. Sok boldogságot nektek! Megöregszünk!

0: rádiója itt a 104.6-on. Julcsi írt nekünk korábban, hogy a délutáni órákban, amikor már elviselhetőbb volt az idő, kitelepültek a férjével és a lányával a szalonnát sütni. Ennek örömére kérték volna a dalt, kocintós, és lehet, hogy nagyon sokan pont most kezdtek hozzá a szalonnasütéshez, bogrács, grill vagy bármi. Julcsi mindenki másnak is küldi ezt a dalt.
1: Hoppá! Szevasztok, hey!

maradt ebből a szombat délutáni kívánság műsorból, de kihasználjuk az utolsó pillanatig. Érkezik nem sokára Katy Perry, ez volt Fanni kérése, de előtte viszont a Somebody That I Used To, ezzel fogom zárni az órát Bálint kérésére. Holnap Balog Vili ébreszt mindenkit, úgyhogy tartsanak vele is az éteren keresztül, és hallgassanak minket akár online is a nap 24 órájában a világ bármelyik pontjáról. Ugye pont a kívánság műsor elején volt egy tökéletes alkalom arra, hogy tudjuk köszönteni azokat a hallgatókat, akik most jelenleg itt Debrecenben vannak, de egyébként minden másnap Texasból hallgatnak minket, a Best FM rádiót, és csak azért jöttek el ide Debrecenbe, hogy meg tudják nézni azt a várost, azokat az utcákat, azokat az éttermeket, kávézókat, amiket napi szinten emlegetünk itt a rádióban, ez mindig szívet melengető számunkra. Úgyhogy vigyázzanak magukra, hogyha úton vannak, vezessenek óvatosan, és persze szuper szombatestét mindenkinek. Az elmúlt pár órában Debrecen kedvenc rádiójában Morvai Szűcs Enikőt hallották. Hello, hello! Like when you said you felt so happy.

0: FM-en, online, mobilon, ahol csak jól esik.
1: Mindig veled, a Best FM.
2: Veszélyt rejthetnek a kukák, erre figyelmeztet az AKSD, 4 jármű ütközött Hajdúszoboszló és Kaba között. Több mint 600 népművészeti alkotás látható Debrecenben. Hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Egyre több szemetes edény pereme alatt találnak darásfészket, ezért figyelmeztetést adott ki az AKSD Kft. A társaság szerint a rovarok ürítés közben könnyen megcsíphetik a hulladékszállítókat, de a lakosságra is veszélyt jelenthetnek. A szolgáltató azt kéri, hogy a kukák kihelyezése előtt mindenki ellenőrizze az edény peremét, és ha darásfészket talál, gondoskodjon annak biztonságos eltávolításáról. Az AKSD szerint a meleg időjárás miatt egyre gyakoribbak az ilyen esetek, ezért fokozott óvatosságra kérik a lakosságot, írják Facebook oldalukon. 4 jármű ütközött Hajdúszoboszló és Kaba között, írja a Hajdú Press. 3 személyautó és egy kis teherautó karambolozott, a balesetben többen megsérültek. A helyszínre a hajdúszoboszlói hivatásos tűzoltók és a mentők is kivonultak. A tűzoltók egy járművet áramtalanítottak, miközben a rendőrség helyszínelést végzett. A mentés idejére az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták. A rendőrség továbbra is arra kéri a közlekedőket, hogy vezessenek fokozott figyelemmel, tartsanak megfelelő távolságot, és mindig az út és forgalmi viszonyoknak megfelelő sebességet választanak. Több mint 600 népművészeti alkotás látható Debrecenben. Az Élő Népművészet című kiállítás a Kölcsei Központban nyílt meg, az Országos Népművészeti Seregszemle részeként. A tárlaton az Észak-Alföldi régió 104 alkotójának munkáit mutatják be. A látogatók egyebek mellett hímzett textileket, faragott pásztorbotokat, lószerszámokat és más kézműves alkotásokat is megtekinthetnek. A kiállítás célja, hogy bemutassa, a hagyományos népi mesterségek ma is élő, folyamatosan megújuló kulturális értéket képviselnek, írja a De Hír. Egy éve állt forgalomba Hajdúszoboszló első elektromos autóbusza. Az Ikarus 120E típusú jármű a zöld buszprogram támogatásával került a helyi közlekedésbe, a MÁV csoportnál. Az e-busz az elmúlt egy évben több mint 36 ezer kilométert tett meg, és mintegy 31 tonnával csökkentette a város szén-dioxid kibocsátását a korábbi dízelbuszhoz képest. A jármű több helyi vonalon is közlekedik, csendesebb működése és korszerű felszereltsége pedig. Az utasok és a sofőrök jelzései szerint is kényelmesebb utazást biztosít, hozta a hírt a Hajdú Press. A tikasztó meleg után pár fokos lehűlés jellemzi a hétvégét, legtöbb 28 Celsius fok lehet Debrecenben és a térségben, és éjszakára már 12 Celsius fokig is lehűlhet a levegő. Egy hidegfronti hatás vonul végig a térségünkben is, ennek hatására majd kedden, szerdán akár zápor is jöhet, addig pedig marad a változékony, jórészt felhős napos idő.

Félve késett ébredés, téves kényszer képzel, gondolatban kicsi kézen. A hét mámorától vagyok még kicsit részeg, szemkontaktus mossa, mindenség mocskát le, külvilágom hangos zajában, hittem

nincsen figyelmed. Bujakottal a titoromból, a hiúság megvett az elme a kolostor. Miért az álmorgén, hogyha kifacsar, örökké nem lehet ez, más is akar, külcsény az ösztön, az agyú.

0: FM-en, online, mobilon, ahol csak jól esik.
1: Mindig veled, a Best FM.
2: Elindult Debrecen ingyenes nyári gyermekfelügyeleti programja. Több mint 600 népművészeti alkotás látható a városban, már szedik a korai kajszibarackokat. Hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Elindult Debrecen ingyenes nyári gyermekfelügyeleti programja. Az önkormányzat augusztus 14-éig várja az általános iskolásokat a Bolyai János általános iskolába, ahol a nyár folyamán mintegy 250 gyermek számára biztosítanak felügyeletet. A gyerekeket kézműves foglalkozások, sport és közösségi programok, kirándulások, valamint zumba is várja, a sajátos nevelési igényű gyermekek számára pedig külön csoportot indítottak. A szülőknek csak az étkezési térítési díjat kell fizetniük, a programot az önkormányzat több mint 20 millió forinttal támogatja, írja a De Hír. Több mint 600 népművészeti alkotás látható Debrecenben. Az Élő Népművészet című kiállítás a Kölcsei Központban nyílt meg, az Országos Népművészeti Seregszemle részeként. A tárlaton az Észak-Alföldi régió 104 alkotójának munkáit mutatják be. A látogatók egyebek mellett hímzett textileket, faragott pásztorbotokat, lószerszámokat és más kézműves alkotásokat is megtekinthetnek. A kiállítás célja, hogy bemutassa a hagyományos népi mesterségek ma is élő, folyamatosan megújuló kulturális értéket képviselnek, írja a De Hír. Már szedik a korai és középérésű kajszibarackokat. A hazai termés fele friss fogyasztásra, a másik fele feldolgozásra kerül. Magyarországon csak nem 5500 hektáron termesztenek kajszit. Az idei termés mennyisége azonban térségenként jelentősen eltér, mondta el rádiónknak Mártonfi Béla, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti tanácsadója.
3: Vannak termőtájak, ahol elég normális termés, és a fagy kevésbé érte, és a klímaváltozás kevésbé érte ezt a terület. Ilyen például a Somogyi vagy a Tolnai körzet némely helyen Pest megyében, de ugyanakkor a Dunatisza közén, Bács-Kiskun megyében vagy Borsodaba-Üzemplénben ott nagyon fagykárok és lehűlés volt, úgyhogy ez a termés befolyásolja. Az utóbbi 5-6 évben nagyon nagy fagykárok érték ezt a területet, így az átlag termés olyan 6-7 ezer tonna körül volt. Idén hasonlóan számítunk, esetleg 7-8 ezer tonnával.
2: A tikasztó meleg után pár fokos lehűlés jellemzi a hétvégét, legtöbb 28 Celsius fok lehet Debrecenben és a térségben, és éjszakára már 12 Celsius fokig is lehűlhet a levegő. Egy hidegfronti hatás vonul végig a térségünkben is, ennek hatására majd kedden, szerdán

0: A parti műsor, amivel házhoz visszük a legjobb bulikat.
1: Sziasztok, jó estét! Hál' Istennek hamar elrepült ez a hét is. Újra szombat este van, úgyhogy indul a pörgés. Kezdődik a Club Best of, a Best FM szokásos mix műsora. DJ William vagyok, hangerő, és tartsatok velem a következő két órában. Indulunk!

Club Best Of-ot hallgatjátok. Ha szombat este, akkor két órán keresztül mixben szólnak a kedvenceink itt a Best FM-en. Kösz, hogy velünk vagytok. A 39-33-104-6-ra írhattok. Kíváncsi vagyok, hogy mit csináltok ma este. Jöhetnek az üzenetek, és közben pedig figyelj!

a Best FM-en, a 104-on. Minden szombat este 2 órán keresztül mixelünk. Ez itt a Club Best Of, én DJ William vagyok. Egy dal még belefér ebbe az órába. Jön a Chic és a Freak.

0: Ez itt a Best FM, a 104.6-on, és ez itt a mai Club Best Of, a szokásos szombat esti mix műsor. Egy szuszolásnyi szünet, meghallgatjuk a friss híreket, de aztán megyünk tovább.
1: A műsor partnere Debrecen kedvelt parti helyszíne, a Tabu.
2: Bölcsészeket avattak a Debreceni Egyetemen, megkezdődött a debreceni Svetics bérház felújítása, megvan az évfagylaltja. Hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Friss diplomás bölcsészeket avattak a Debreceni Egyetemen. A bölcsészettudományi kar diplomaosztóin több mint 800 végzős vehette át oklevelét a főépület díszudvarán. Az alapképzésben végzett hallgatók különböző szakokon, többek között kommunikáció, magyar, történelem és nemzetközi tanulmányok területén zárták le tanulmányaikat. Az ünnepségen elismeréseket és hallgatói kitüntetéseket is átadtak, közölte rádiónkkal az egyetem sajtóosztálya. Megkezdődött a debreceni Svetics bérház felújítása. A Piac utca 43-as szám alatti csaknem 100 éves épület homlokzata az önkormányzat épített örökség felújítási programjának részeként újul meg. A mintegy 400 millió forintos beruházás felét a város finanszírozza. A felújítás során korszerűsítik az utcafronti részt, és teljesen megújul a homlokzat is. A Svetics bérház 1930-ban épült, és a bérleti bevételeiből hosszú éveken át a Svetics Nevelőintézet működését támogatták, számolt be róla a HAON. Átadták a városi kitüntetéseket Derecskén, a Város Hete program sorozat részeként rendezett ünnepi képviselőtestületi ülésen ismerték el a település kiemelkedő diákjait és a városért dolgozó szakembereket, számolt be róla a HAON. Megvan az év fagylaltja. Az idei versenyen 5 kategóriában 72 fagylaltot értékelt a zsűri. A fődíjat a budapesti Mikrokozmosz fagyizó Szólea Fantázia nevű alkotása nyerte el, mondta rádiónknak Erdélyi Balázs, a Magyar Cukrász Ipartestület szakmai elnöke.
3: Egy tejmentes kókusz szorbé, gyömbéres kurkumás mandarinos barigátóba, amiben még egy kis yuzu és ananász is került, kókuszos ropogóssal is megszórta a fagyit, trópusú ízvilág nyert. Egy ilyen versenyre mindenki picit próbál előrukkolni valami izgalmas alapanyaggal. Az összes Magyarországon őshonos gyümölcsöt is felhasználták. A som vagy a vacamóca volt különlegesebb. A balzsamecet és a nyári szarvasgomba is belekerült egy-két fagyiba. Egy ehető erdő kategóriát is hirdettünk. A lucpuderig vagy a luckéregig tölgymakot is tettek a fagylaltba, úgyhogy ez egy nagyon kreatív kategória volt.
2: A tikasztó meleg után pár fokos lehűlés jellemzi a hétvégét, legtöbb 28 Celsius fok lehet Debrecenben és a térségben, és éjszakára már 12 Celsius fokig is lehűlhet a levegő. Egy hidegfronti hatás vonul végig a térségünkben is. Ennek hatására majd kedden, szerdán akár zápor is jöhet, addig pedig marad a változékony, jórészt felhős napos idő.

sziasztok, még egyszer jó estét, ez itt a Club Best Of, a Best FM szokásos mix műsora. Itt vagyunk minden szombat este 8-tól 10-ig, mixeljük nektek a legütősebb zenéket. Közben írhattok, az SMS és Viber számunk él, 3933-1046, egészen bátran pöttyögjetek, írjátok meg, hogy mivel töltitek a szombat estét, miközben minket hallgattok. Egyébként pedig, itt van David Guetta és Sia.

az új kedvenc, az Anna Turner és a Talk to You, nagy sláger lesz belőle, vagy lehet, hogy már most is az. A Best FM-et hallgatjátok a 104.6-on, ez a Club Best of, a szokásos szombat esti mix műsor. Jön a Snap és a Rhythm is a Dancer, persze kicsit felturbózva.

0: a Best FM 104.6, és villámgyorsan elrepült a mai két óra hossza. Itt vagyunk a Club Best of utolsó másodperceiben. Köszönjük, velünk pörögtetek, DJ Williamet hallottátok. Jövő héten folytatjuk.
1: A műsor partnered Debrecen kedvelt klub helyszíne, a Tabu.
2: Veszélyt rejthetnek a kukák, erre figyelmeztet az AKSD, 4 jármű ütközött Hajdú, Szoboszló és Kaba között. Több mint 600 népművészeti alkotás látható Debrecenben. Hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Egyre több szemetes edény pereme alatt találnak darásfészket, ezért figyelmeztetést adott ki az AKSD Kft. A társaság szerint a rovarok ürítés közben könnyen megcsíphetik a hulladékszállítókat, de a lakosságra is veszélyt jelenthetnek. A szolgáltató azt kéri, hogy a kukák kihelyezése előtt mindenki ellenőrizze az edény peremét, és ha darásfészket talál, gondoskodjon annak biztonságos eltávolításáról. Az AKSD szerint a meleg időjárás miatt egyre gyakoribbak az ilyen esetek, ezért fokozott óvatosságra kérik a lakosságot, írják Facebook oldalukon. 4 jármű ütközött Hajdú, Szoboszló és Kaba között, írja a Hajdú Press. 3 személyautó és egy kis teherautó karambolozott, a balesetben többen megsérültek. A helyszínre a Hajdú, Szoboszlói hivatásos tűzoltók és a mentők is kivonultak. A tűzoltók egy járművet áramtalanítottak, miközben a rendőrség helyszínelést végzett. A mentés idejére az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták. A rendőrség továbbra is arra kéri a közlekedőket, hogy vezessenek fokozott figyelemmel, tartsanak megfelelő követési távolságot, és mindig az út és forgalmi viszonyoknak megfelelő sebességet válasszanak. Több mint 600 népművészeti alkotás látható Debrecenben. Az Élő Népművészet című kiállítás a Kölcsei Központban nyílt meg, az Országos Népművészeti Seregszemle részeként. A tárlaton az Észak-Alföldi régió 104 alkotójának munkáit mutatják be. A látogatók egyebek mellett hímzett textileket, faragott pásztorbotokat, lószerszámokat és más kézműves alkotásokat is megtekinthetnek. A kiállítás célja, hogy bemutassa, a hagyományos népi mesterségek ma is élő, folyamatosan megújuló kulturális értéket képviselnek, írja a De Hír. Egy éve állt forgalomba Hajdú, Szoboszló első elektromos autóbusza. Az Ikarus 120L típusú jármű a zöld buszprogram támogatásával került a helyi közlekedésbe a MÁV csoportnál. Az e-busz az elmúlt egy évben több mint 36 ezer kilométert tett meg, és mintegy 31 tonnával csökkentette a város szén-dioxid kibocsátását a korábbi dízelbuszhoz képest. A jármű több helyi vonalon is közlekedik, csendesebb működése és korszerű felszereltsége pedig. Az utasok és a sofőrök jelzései szerint is kényelmesebb utazást biztosít, hozta a hírt a Hajdú Press. A tikasztó meleg után pár fokos lehűlés jellemzi a hétvégét, legtöbb 28 Celsius fok lehet Debrecenben és a térségben, és éjszakára már 12 Celsius fokig is lehűlhet a levegő. Egy hidegfronti hatás vonul végig a térségünkben is. Ennek hatására majd kedden, szerdán akár zápor is jöhet, addig pedig marad a változékony, jórészt felhős, napos idő.

Már csak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is meg.